Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A Románok Egyesüléséért Szövetség elérte a választói támogatottság növekedésének határát, és a párt népszerűsége mostantól csökkenésnek indulhat, jelentette ki Traian Băsescu volt államfő. A korábbi elnök a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az AUR jövőjéről a romániai polgárok politikai elittel szembeni elégedetlensége kapcsán. Traian Băsescu kijelentette, hogy az AUR megjelenését ez az elégedetlenség segítette elő. Arra a kérdésre, hogy miként alakul az AUR helyzete a közvéleménykutatásokban, és hogy az előrehozott választások esetén még nagyobb támogatottságot szerezhet-e, Băsescu azt válaszolta, szerinte a pártnak már nincs jelentős növekedési potenciája. Mint ismeretes, a felmérések szerint az AUR, amely eddig még egyszer sem volt kormányon, viszont a szociáldemokratákkal közösen buktatta meg májusban az Ilie Bolozsán vezette kormányt. A legnépszerűbb párt támogatottsága 40% környékén van. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig kell kijelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre, díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú város részt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be, választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Ott hagyja az OpenAI-t a cég egyik biztonsági vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia területén működő cégek messze nem elég óvatosak a technológia fejlesztésekor, számolt be a Guardian. David Robinson szerint a legkorszerűbb mesterséges intelligencia cégeknél változásokra van szükség. Az OpenAI fejlesztési ütemére jellemző, hogy egyik újításról a másikra ugrálnak, miközben nem tudják elérni azt a biztonsági szintet, amire szükség lenne. Az utóbbi időben az EMI cégek saját fejlesztői egymás után kezdték el kongatni a vészharangot, hogy éppen most dől el az emberiség sorsa, és a szabályozatlan fejlesztés lesz a vesztünk. Vannak szkeptikusok is. A 2008-as pénzügyi krachot megjósuló Steve Eisenman például azt állítja, csupán az EMI cégek érdeke a pánikkeltés.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. Bíróság elé került egy Bihar megyei anya, mert kivette gyerekeit az iskolából és otthoni oktatásban részesítette őket. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Kritikus időszak kezdődik a romániai energetikai rendszerben. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása, valamint a korlátozott tüzelőanyag tartalékok komoly nyomás alá helyezik az ország villamos energiaellátási képességét. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, és kibővített hatásköröket biztosított a Transelektrika hálózat irányítónak. A társaság súlyos egyensúlyhiány esetén drasztikus intézkedéseket is hozhat, beleértve az export csökkentését vagy teljes leállítását, illetve a fogyasztás korlátozását. A krízis fő kiváltó oka továbbra is a Duna rendkívül alacsony vízállása. A piaci szabályozás miatt, amely előnyben részesíti a nap- és szélenergiát, a hidroelektrika vízerőművei jobbára csak a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején kapcsolódnak be a termelésbe. A hivatalos előrejelzések szerint az ország energetikai sebezhetősége még jó ideig fennmarad. Bíróság elé került egy kétgyermekes Bihar megyei anya, akit azzal vádolnak, hogy akadályozta gyermekei hozzáférését a kötelező oktatáshoz. A nő 2023. szeptemberében kivette fiát és lányát egy Bihar megyei általános iskolából, majd egy külföldi magániskola által nyújtott otthoni oktatási lehetőséget vett igénybe. A belényesi ügyészség szerint a külföldi intézmény által kiállított dokumentumok ellenére ez az oktatási forma Romániában nem elismert, ezért a gyerekek 3 éven keresztül nem jártak az országban akkreditált oktatási intézménybe. Az ügyészség 2 rendbeli bűncselekményt állapított meg, az ügy pedig szeptember elején került a belényesi bíróság elé. A kötelező oktatáshoz való hozzáférés akadályozása a román büntető törvénykönyv szerint 3 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető. Leginkább otthon kávézik a hazai lakosság, derül ki egy friss uniós tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnyben tanyázunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a kávét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. A házon kívüli fogyasztás nem korlátozódik a kávézókra, ide tartozik az automatákból vásárolt kávé és a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról híres Olaszországban az emberek 72%-a az otthonában issza a világ legnépszerűbb melegitalát, aminél a magyarországi arány is alacsony. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változott. Romániában 1 évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre erősebb a magyar élelmiszeripar jelenléte a romániai piacon, miközben az ország évről évre több milliárd eurós külkereskedelmi hiányt halmoz fel az ágazatban. A helyzet egyik legszembetűnőbb példája a tejipar. A román versenytanács legfrissebb ágazati vizsgálata szerint 2025-ben már 1 milliárd euró értékű tejterméket importált az ország, Magyarország pedig a legfontosabb külföldi beszállító. Első látásra nehezen érthető, miért szorul Románia ekkora élelmiszerimportra. Az ország ugyanis az Európai Unió egyik jelentős mezőgazdasági termelője. Emberek szerint épp ebben rejlik a román mezőgazdaság alapvető szerkezeti problémája. Románia azokban az agrártermék csoportokban ér el jelentős külkereskedelmi töbletet, amelyek alacsonyabb feldolgozottságúak, gabonából, olajos magvakból, illetve élő állatokból. Románia tehát jelentős mennyiségű mezőgazdasági alapanyagot termel és értékesít külföldön, miközben sajtot, sertéshús, tejtermékeket, cukrot, édességeket nagy mennyiségben vásárol külföldről. Kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek Romániában. A csalók a T-Park nevében küldik az üzeneteket, és egy hivatkozáson keresztül próbálják fizetésre rávenni a címzetteket. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság arra figyelmeztet, senki ne nyissa meg az üzenetekben található linkeket. A T-Park nevében küldött SMS-ek sürgető hangneműek, rövid fizetési határidőt szabnak, és büntetéssel vagy késedelmi kamattal fenyegetnek. A cél az, hogy a címzet gondolkodás nélkül rákattintson az üzenetben található hivatkozásra. A link egy olyan weboldalra vezethet, amely első pillantásra hivatalos fizetési felületnek tűnik. A hatóság szerint az internetes cím eltér a valódi szolgáltatásaitól. Az ilyen oldalak célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes vagy bankkártya adatait. Valóságos licit harcok alakultak ki az adóhatóság internetes árverésein, ahol az elmúlt hónapokban már több mint 80 millió leértékben adtak el lefoglalt vagy végrehajtás alá vont javakat. Egyes termékekért az eredeti kikiáltási ár több mint 14-szeresét is hajlandók voltak kifizetni a vásárlók, az elkobzott táskák egyikének árverése pedig 7 órával tovább tartott a tervezetnél az egymást követő ajánlatok miatt. Az online árverési platformon jelenleg több mint 1350 különböző vagyontárgy szerepel, a rendszer indulása óta pedig az ismételten megkérdetett tételeket is beleszámítva már közel 30 ezer termék fordult meg rajta. Az elicitáciánál kínálata rendkívül vegyes. Az elkobzott vagy végrehajtás során lefoglalt kisebb értékű használati tárgyak mellett autók, ingatlanok, ipari eszközök, táskák, sőt mozdonyok és vasúti vagonok is megjelennek az árveréseken.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is egészen 7 óra 30-ig fog ellátni titeket. A napotok indításához szükséges minden földi jó van itt a 89,6-on, ma október 7-én szerdán is, és persze a mai Reggeli Pluszban is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es lágerek. Elsőként a Drop Dead Olivia Rodrigo előadásában. Kellemes ébredést mindenkinek!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Jó reggelt, Nagyvárad! Az elmúlt percekben Kelly Clarkson slágere szólt, a következőkben pedig én fogok hozzátok. Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki továbbra is csak pozitív dolgokról tud beszámolni az időjárás tekintetében. Elsősorban ugye valaki tudja a hőfokok, amelyek bőven pozitív tartományban vannak. Jelen pillanatban is ugye 10 fokot mérhetünk. Napi maximumként pedig 26 fok körül fogunk. Igen, 26 fok körül fogunk, jól hallottátok. Már-már ugye nyárias időre számíthatunk a mai nap folyamán is, ami egyébként nyilván annyira nem szokatlan, mert hogy az elmúlt napokban ezt már tapasztalhattuk. Úgy tűnik, hogy még a következő pár napban ez így marad, viszont utána érkezik majd egy kisebb lehűlés, ami hát nem lesz azért annyira jelentős mértékű, de lényeg az, hogy már ilyen 30 közeli fokok nem nagyon lesznek. Úgy néz ki, hogy ebben a szezonban ez az utolsó, ami hát ugye tekintve, hogy október 7-én járunk, annyira nem is nagy csoda így, és szerintem bőven elégedettek lehetünk vele, hogy legalább nem kell fűteni, maximum ugye csak egy icipicit ugye rásegíteni a késő esti, esetleg éjszakai, hajnali órákban. Amúgy gyönyörű szép tiszta lesz az égbolt a mai nap folyamán, természetesen csapadékmentes lesz ez a mai nap is, és továbbra is frontmentesen élvezhetjük. És hát ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város is, a megye útjai is. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokott lehetérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

25 perc van, jó reggelt Nagyváradi és Bihar megye a Reggeli Plusz mikrofonjánál, Hosszú Sanyi. Hát amondó vagyok, nézzük meg, mi vár ránk ma a városban és a környéki, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben, és persze várjuk mi is a hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne. Nekem van számotokra most egy olyan információm, hogy az Országos Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Ügynökség közzétette az októberi kifizetési naptárt, amely a szeptember hónapra járó szociális juttatások folyósításának időpontjait tartalmazza. A kifizetések időpontja a támogatás típusától, valamint attól függően is változik, hogy a jogosult bankszámlára vagy postai úton kapja a pénzt. Október 8-án, azaz holnap érkezik a bankszámlákra a gyermekpénz, valamint ugyanezen a napon utalják a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatást is. A fogyatékkal élők járandóságait október 14-én, több más szociális támogatást pedig október 20-án folyósítanak. Azok esetében, akik nem bankszámlára, hanem postai úton kapják ezeket a járandóságokat, a kézbesítés egy-két nappal a bankszámlára történő teljesítést követően kezdődik, kivéve a nevelőszülői, illetve elhelyezési támogatást, mert azok folyósítására október 20-án kerül sor, mind az elektronikus, mind a postai úton történő kézbesítés esetén. Az ügynökség és területi szervezetei országosan havonta közel 7 millió kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett szemét, család, idős és gyermek számára folyósítanak szociális juttatásokat. Mi pedig természetesen a továbbiakban is biztosítjuk számotokra a titeket érintő legfontosabb információt.

elég, mert jó. Én pedig most egy jó hírrel szolgálhatok. Jó reggelt mindenkinek, aki velünk kezdi a napot. 6 óra 37 perckor. Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival. Nagyvárad és környéke ma is a témát bőven. Mi pedig hozzuk, amit érdemes tudnotok, mint például, hogy új gyár létesül Nagyváradon. A német Schmitz Cargo-ból csoport 25 millió eurót fektet be. Nagyvárad helyi tanácsa hétfőn rendkívüli online ülésen hagyta jóvá az Eurobusiness 4-es ipari parkban található 11,75 hektáros terület eladását a német vállalat részére 3,76 millió euróért. A Schmitz Cargo-ból minimum 200 munkahely megteremtését vállalta, és projektje ezzel Nagyvárad legjelentősebb 2026-ban bevonzott ipari beruházásává válik. A vállalat, amellyel a nagyváradi önkormányzat hosszas tárgyalásokat folytatott, a Szent András út környékén alakítja ki saját gyárát, alváz alkatrészek gyártására és félpótkocsik összeszerelésére. Az üzem építése jövő nyáron kezdődhet meg, a termelés pedig 2028-ban indulhat el. A Reggeli Plusz pedig folytatódik, ezúttal is a legjobb zenékkel, és persze a titeket érintő legfontosabb infók sem marad.

reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát képzeljétek, egy Bihar megyei anya kivette gyermekeit az iskolából is, egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette őket, ezért most bíróság elé állítják. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy mi a véleményetek róla. Várom akkor a hozzászólásaitokat akár szóban, akár írásban. Mi pedig addig is hozunk nektek mindent, ami fontos ezen a reggelen. Infók, helyi aktualitások, történések, programok is, persze a ti üzeneteitek és hozzászólásaitok.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakásfűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedők azonosítását. Unió szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piac tereket és felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségére nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-éig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5-csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához képest lényegesen magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 10 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma is olyan 26 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát. A Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál a következő fél órában is hosszú Sanyival. Október 7-e, szerda van, boldog névnapot tehát az Amália és Bekény nevű hallgatóinknak. A mai nap kérdése amúgy nem más, mint hogy mi arról a véleményetek, hogy egy Bihar megyei anyának azért kell bíróság elé állnia, mert egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette a gyerekeit. Hívjátok, kérjetek, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például a Live Before You Love Me érkezik, másmelő is a Jonas Brothers közös előadásában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

a kezedbe. Kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúszik az ősz a falevelekbe. Hervad a rúzs, és nyílik a bánat. Télhava lakja fehér.

0: egészen feletik is tőlük a Repülj Madár, és hát időnként mi is úgy érezzük, hogy talán repülve könnyebb lenne a városban közlekedni. Képzeljétek, most megint ideglenes forgalom korlátozásokat vezetnek be a központban a mai naptól egészen 13-a kedd reggelig a fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében. A fesztivál főbb rendezvényeit október 9-e péntek déltől október 11-e vasárnap éjfélig tartják a városközpont több helyszínén. A Szent László teret már ma reggel 8 órától lezárják az autós forgalom előtt, és a korlátozás október 13-án kedden reggel 7 óráig marad érvényben. Az Independencia utcában október 9-én, 10-én és 11-én, vagyis pénteken, szombaton és vasárnap 18 és 24 óra között korlátozzák a közlekedést, ugyanakkor a többszintes parkoló ebben az időben is megközelíthető marad, az autósok pedig a Nagyvásártér felé hajthatnak tovább onnan. A Bémert téren szintén 18 és 24 óra között lesznek korlátozások október 9-én, 10-én és 11-én. Ebben az időszakban nem lehet oda ugye behajtani, és természetesen a Szent László hidat is teljesen lezárják az autós forgalom elől. Október 9-től 11-ig minden nap 18 és 24 óra között. A Reggeli Plusz pedig minden hétköznap 6 óra és 11 óra között szól nektek. Természetesen a titeket érintő legfontosabb infókkal, és persze a legjobb zenékkel, úgyhogy érkezzenek is újra akkor.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz.

Halló, kedves váradiak és környékbeliek, Bihar megyeiek, köszi, hogy itt vagytok és hogy hallgattok bennünket, cserébe kapjátok a titeket érintő legfontosabb történéseket. Ugye az előbb beszéltem arról, hogy ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be Nagyvárad központjában a mai naptól egészen 13-áig a fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében, ami az itt közlekedő autóbuszokat is érinti. A 10-es, a 12-es, a 14-es, a 14P, a 23-as, a 24-es, a 28-as és a 43-as járatok elkerülik, vagy nem érintik a fesztivál ideje alatt a központot. Ami a villamos közlekedést illeti, október 9-én 19 és 24, október 10-én és 11-én 19 és 23 óra között a 4-es, 6-os és 7-es villamosok nem fognak közlekedni, viszont két irányú villamosokkal próbálják ezeket pótolni. Egyrészt a Kantemir szakszervezetek művelődési háza és szintén Kantemir útvonalon 10 percenként, illetve a Decsebál és a Primeriai utca kereszteződése és a Szent László tér között szintén egy másikkal, amely 15 percenként jár. Majd a megváltozott járatokat és menetrendjeiket egyébként megtaláljátok az ottelit.ro weboldalon, úgyhogy feltétlenül tanulmányozzátok majd, és persze közben hallgassatok bennünket, mert nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk nektek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
0: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástítom, 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt. Lakokos, van az a mester.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a tervet, hogy felkészülj a télre a tűzifával, a Dedemánban most a 3,12 lóerős Grünmann benzines láncfűrész csak 299 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás. Figyelem! Ingyenes hitelügyintézés magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül. A többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
5: A Brico-ban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 lejért vásárolhatod meg, valamint az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 lejért. Brico, együtt munkára készen.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakásfűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-ig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszönöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedők azonosítását. Unió szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piactereket is felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-ig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5 csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is, az évszak ezen időszakához képest lényegesen magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 10 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma is olyan 26 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Lezárták a Stefáncsermári Sugárút, Verzi és Szöntül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsermári Sugárút és a Szöntül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákúros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsermári Sugárútra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
6: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Folytatódjon akkor a Reggeli Plusz, a már ismert páros felállásban. A mikrofon

0: Aradiak, Bihar megyeiek, és persze mindenki, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS-ben, WhatsApp-on és Viberen pedig a 0734 17 22 22-es számon várjuk az üzeneteiteket.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instán is, plusz FM nagyváratként, úgyhogy van lehetőségetek ott is kommentelni.
1: Ma is egy olyan témában tehetitek ezt meg, miszerint egy Bihar megyei anya kivette gyermekeit az iskolából, és egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette őket. Hát reméljük, hogy nem nyúltunk nagy darásfészekbe ezzel a témával. Hát az anyát ezért most bíróság elé állítják. Érdekelne bennünket, hogy mi a véleményetek róla.
0: Ti autóban, mi a mikrofonoknál kerekezik, nem? Hamarosan újabb infókkal, érdekességekkel is persze a mai kérdésükre érkezett válaszaitokkal válunk benne.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy nektek mi a véleményetek egy Bihar megyei anyával kapcsolatban, akinek azért kell bíróság elé állnia, mert egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette a gyerekeit.
1: Érkeztek kommentek a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára, ezúttal is nagyon szépen köszönjük ezeket. Kovács Adrián például azt írta nekünk, hogy igen, az anyát kell büntetni, mert tanítani akarja a gyermekét, de azt az iskolát vagy tanítót nem büntetik, igaz? Biztos, hogy megvolt az oka, hogy az anya kivette. Ahelyett, hogy büntetnék, inkább behoznák ide is az otthontanulás lehetőségért, behoznák ide is az otthontanulás lehetőségét, mert a tanárok nincsenek felkészítve a problémás gyerekekre. Tamás Brigitta pedig azt írta nekünk, hogy amilyen az országban az oktatás, nem is csodálom, hogy meglépte az anyuka. Én is ezt tettem volna, vagy áthordom másik országba, sokkal jobb intézménybe. Támogatom a döntését. Amíg az iskolákban olyanok tanítanak, akik olyat mondanak egy ötödikes gyereknek, hogy nem leszel jó semmire, mert nem lett jó a dolgozata. Amíg olyan van a katedrán, akit évek alatt fel lett többször jelentve, de nem történt változás, és még mindig tanít. Aki felolvas az osztály előtt a dolgozatban a hibákat és a gyerek kérésére, hogy ezt ne tegye, beszólogat neki onnantól egész órán, és nem javítja ki a dolgozatát. Amíg 4-6-hoz arányban vannak a bukó és átmenő jegyek, melynek semmi értelme. Mielőtt vérszemet kapva nekem esnének a kommentelők, tisztelet a kivételnek, kiállok az anyuka mellett. Barna Alex is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy figyelembe véve az oktatási elvet, minden gyerek egy kalap alá. Nem elítélendő, hogy a szülők ezt lépték meg. Nem az oktatást mondták meg a gyerektől, hanem egy másik tanítási módszert választottak, amelyiket ők jobbnak láttak.
0: Igen, lényegében ez történt. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, a viszonzás természetesen most sem marad el.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult, valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired Make It Happen Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakásfűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-ig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszönöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedést. Azonosítását. Unió szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piactereket is felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-ig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-ig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5-csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak, a vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához képest lényegesen magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 10 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma is olyan 26 fok körül alakul majd, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: A Fesztifol programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-a kedreggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autós forgalom előtt. Emellett a főtér környékű utcákban is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban, pénteken, szombaton és vasárnap. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozzák a közlekedést a Kossuth, tehát az Independence utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM, ha bármi különöset észleltek az utakon, bátran hívjatok, üzenjetek nekünk!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
7: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
8: És Hosszú Sanyi, október 7-e szerda van. Isten éltesse a névnapos Amália és Bekény nevű hallgatóinkat. És persze a születésnaposoknak is hatalmas ölelést küldünk. Hát ma is izgalmas témával készültünk, arra vagyunk kíváncsiak itt Sanyival, hogy mi arról a véleményetek, hogy egy Bihar megyé anyának azért kell bíróság elé állnia, mert egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette a gyerekeit.
7: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá most is a legjobb zenéket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: után 3 perc elmúlt 8 óra, a srácok már a suliban, Noviban, a szülők nagy része pedig már a munkahelyén, de itt a stúdióban a lendület és a fókusz változatlan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, akár a volán mögött ülve a reggeli csúcsforgalomban arra szolgatva, ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi, meséltek nekünk, hogy indul a szerda reggel, a reggeli plusz 11-ig szól nektek itt a 89,6-on, így közösen pedig 9.30-ig hallhattok bennünket. Jönnek a fontosabb hírek, friss információk, programok, és persze azt is figyeljük, hogy mi a helyzet az utakon. És persze ti is segíthettek, ha bármit láttok, hallottok, azt osszátok meg velünk bátran. Hívhatóak vagyunk a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok üzenetet is a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber elérhetőségeink valamelyikén, és ott vagyunk a közösségi platformokon is. Plusz FM Facebook, illetve Instagram oldalán is elértek bennünket.
0: És a továbbiakban is adjuk nektek a Plusz FM-től megszokott kiváló slágereket és magyar kedvenceket, amelyek tökéletes hátteret adnak a munkához vagy egyéb intézivalókhoz, úgyhogy maradjatok velünk a folytatásban is, tartsuk együtt a ritmust, amely a következő percekben a lelkünkből szól, érkezik is az On My Soul, Bruno Mars tavalyi slágere.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, váradiak, környékbeliek, viharmegyeiek, induljon együtt a nap itt a Reggeli Pluszban, Mária és Sanyi társaságában. Megnézzük, mi történt, mi történik és mi vár ránk ma a városban és a környékén.
1: Helyi termelői vásárt tartanak minden csütörtökön pluszosok Bihar püspökiben. Az Emmaus ház udvarán, a Dálului utca 23 szám alatt, 16 és 19 óra között. A vásáron friss helyi portékákat lehet vásárolni közvetlenül a környékbeli termelőktől. Az augusztus végén elindított kezdeményezés hiánypótónak számít, hiszen a városrészben korábban nem volt olyan vásár, amely összegyűjtötte volna a helyi termelőket, és lehetőséget teremtett volna arra, hogy termékeiket közvetlenül a vásároknak kínálják. Nyilatkozta mindezt a Bihari Napónak az egyik szervező, Pete Olivia. A vásáron többek között friss zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, valamint pékipari termékek közül lehet válogatni. A cél, hogy a helyi kistermelők és a környékbeli vásárlók között közvetlen kapcsolat alakuljon ki. A vásárnak a Facebook közösségi oldalon egy csoportot is létrehoztak, ahol a résztvevő termelők mutatkoznak be portékáikkal, csekkoljátok ezt is mindenképp.
0: És persze közben hallgassatok bennünket, mert nem csak az ilyen fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is elhoz.

0: itt a Plus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Október 7-ig az 500 g-os Donká félszelektet őrölt kávéára 29,99 bani. Valamint a csont nélküli sertéslapocka kilója mindössze 14,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástítom 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy ragyogóan tiszta legyen az otthonod, a Dedemánban most a 650 wattos Paxton álló porszívó LED világítással és HEPA szűrővel csak 499 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Brikóban október 14-ig az Aruna fürdőszobabútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg, a kerámia mosdókagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
7: Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
8: A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot.
7: Módosultak az autó adásvétel szabályai. Új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződés szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik szemben a korábbi 30 nappal. Őszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa? 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyag készletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is. Természetesen csapadék nélkül is, az évszak ezen időszakához képest lényegesen magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 10 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma is olyan 26 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
9: Plusz FM. Közlekedési információk.
13: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumlúj utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
9: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: És folytatjuk is a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
13: Bizony, a folytatásban már itt is van Nico Santos idei slágere, a Why Don't You Stay.
9: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz.

0: 8 óra 41-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: Képzeljétek, egy Bihar megyei anya kivette gyermekeit az iskolából, és egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette őket, ezért most bíróság elé állítják. Érdekelne is bennünket, hogy mi erről a véleményetek.
0: Hát ezt a témát tervezzük akkor még a továbbiakban is körbejárni, de ezen kívül is van még miről beszélni, a Reggeli Plusz 11 óráig marad veletek, úgyhogy írjatok, hívjatok.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy mi arról a véleményetek, hogy egy Bihar megyei anyának azért kell bíróság elé állnia, mert egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette a gyerekeit.
1: Kollár Tíme azt írta nekünk, ha a közösségbe jár a gyerek, az úgy jó, de ez csak az én véleményem. Lehet, hogy nekünk furcsának tűnik, ami külföldön megengedett. Ausztráliában és Amerikában lehet, hogy szokás az ilyen, de itthon még nem elfogadott. De azért ne állítsuk már bíróság elé a szülőt, könyörgöm. Talódi Zsuzsa pedig azt írta nekünk, hogy a gyerekek kicsikorukban tanulják meg, hogy hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz. Szerintem jó az, ha társaságban vannak. Az óvoda és utána az iskola közössége formálja őket. Itt ismerkednek, barátkoznak, tapasztalnak jót és rosszat. Felkészülnek az élet nehézségeire. Madarasi Csilla azt írta nekünk, hogy felháborító, hogy ezért felelősségre vonnak egy anyát. Az oktatáshoz jogunk van, de a mai oktatási rendszer sok kívánivalót hagy maga után, nem kötelességünk ezeket elfogadni, igába hajtani gyermekeink fejét egy olyan rendszer békjója alatt, aminek nem célja az önálló kreatív gondolkodásmód fejlesztése. Tisztelet a kivételeknek, azon tanároknak és gyermekeknek, akik a rendszer kötöttségei mellett is igyekeznek tanítani és fejlődni. Tiszteletem annak az anyának, aki a tanügyi rendszer nyomása ellenére próbál alternatív oktatást biztosítani, de láthatjuk erre, mi az állam reakciója. Nagy Sándor is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta, hogy hadd döntse már el az ember, hogy milyen oktatásban részesíti a gyerekét. Amúgy is a hazai oktatás funkcionális analfabéták és szakképzetlen emberek tömegeit ontja évente, és még erre büszkék is. Azt a szintet nem nehéz alulmúlni. Vagy esetleg attól tartanak, hogy kevesebb osztálypénz gyűlik össze? Nem helyeslem, hogy olyan szülőt hurcolnak meg, akik tanítatja a gyerekét az államisított butítás és agymosás helyett.
0: Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, a viszonzás nyilván.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lei 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Márkot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
4: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai. Új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot. Módosultak az autó adásvétel szabályai. Új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezen túl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal. Őszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa. 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyagkészletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Csütörtökig még meleg napos idő várható, a napi maximumok 26-27 Celsius fok körül alakulnak. Csütörtök estétől azonban megerősödik a szél, beborul az ég. Péntektől lehűlés kezdődik, hétvégén 16-19 fokos maximumokra számíthatunk. A pénteki nap folyamán elszórtan számíthatunk csapadékra.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: A Festival programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-a kedd reggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autós forgalom előtt. Emellett a főtér környéki utcákban is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban, pénteken, szombaton és vasárnap. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozzák majd a közlekedést az Independencia utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
7: Igen, ezekkel fog folytatódni most is a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, gyönyörű napot nektek! A mikrofonoknál Szegedi Mária.
6: És természetesen Hosszú Sanyi. Ma is izgalmas témával foglalkozunk. Az érdekelne bennünket, hogy mi arról a véleményetek, hogy egy Bihar megyei anyának azért kell bíróság elé állnia, mert egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette a gyerekeit.
7: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy osszátok meg velünk, léci! Mi pedig osztogatjuk cserébe most is a legjobb zenéket. Ebben az órában elsőként a For Life érkezik, Kygo, Zac Abel és Nile Rodgers közös előadásában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: 10 perc van, jó reggelt mindenkinek, induljon együtt a nap itt a Reggeli Pluszban, Mária is annyi társaságában. Megnézzük, mi történik, mi vár ránk a városban és Bihar megyében.
1: Most az álláskeresők figyelmét kérnénk, ugyanis állásbőrzét rendeznek október 14-én Nagyváradon, amelynek középpontjában a megújuló energia szektora áll. A rendezvényre álláskeresőket és friss diplomásokat, illetve végzősöket is várnak. A GEN, tehát a Green Energy Network elnevezésű eseményt az említett napon 9 és 17 óra között tartják a nagyváradi arénában. A szervezők célja pedig, hogy egy helyen hozzák össze a munkaadókat, az álláskeresőket, a pályakezdőket, a szakmai képzéseket biztosító intézményeket és a közintézményeket. A résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg az elérhető állás lehetőségekkel és a képzési lehetőségekkel. Kiemelt figyelmet kap a megújuló energiaágazata, amely a szervezők szerint folyamatosan fejlődik és egyre több új szakmai lehetőséget kínál. A rendezvény helyszínén a munkáltatók számára kiállító standokat alakítanak ki, ahol bemutathatják állásajánlataikat és tevékenységüket. A részvétel a munkáltatók és az érdeklődő szervezetek számára egyaránt ingyenes. További információt pedig kérhettek a 0749 090 619-es telefonszámon.
0: Nálunk pedig kérdetek sem kell, kapjátok a továbbiakban is a titeket.

0: És hát mi is valódiak vagyunk, kávé illatos, szép reggelt mindenkinek, a 89,6-on továbbra is a reggeli plusz szól nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi. Az élet ma is pörög a városban és a környékén, sok infunk van, ami pedig ezekről be is számolunk nektek. Lezárult például a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazása. A 39 projektre összesen 3363 voks érkezett. A legtöbb 348 szavazatot a Pecepatak menti zöld folyosók kialakítására benyújtott projekt kapta, amely azt javasolja, hogy ültessenek fákat a Vágóhídtát a Traján Blázsovics utca és az Aradi út közötti szakaszon. Második lett az Ónés Tilór utcai zöld folyosó megújítása, harmadik pedig a Böti Ödön utcára tervezett 100 fából álló zöld folyosó. A javaslatok között emellett emlékművek és köztéri alkotások, kerékpáros infrastruktúra, közlekedési és hulladéggazdálkodási megoldások, valamint szabadidős és sportlétesítmények is szerepelnek. A program most a személyes szavazási szakasszal folytatódik, szeptember 28-ától a Városháza ügyfélfogadó termében, illetve a később meghirdetett lakónegyedi találkozókon is lehet voksolni. Egy személy pedig legfeljebb 3 projektet választhat. Az offline és online szavazatokat pedig a végén együtt összesítik.
0: A Nagyvárad és környéke legfontosabb infói ma is velünk vannak itt a Reggeli Pluszban. Hírek, történések, programok és persze ti is, akik hallgattok bennünket. Hamarosan újra érkezünk, de addig is üzenjetek, hívjatok minket, szóljatok hozzá a napi témánkhoz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euróalapú betétekre. Nyiss most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró-euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro oldalon.
0: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot. Módosultak az autó adásvétel szabályai, új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik szemben a korábbi 30 nappal. Őszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa? 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyagkészletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Csütörtökig még meleg napos idő várható, a napi maximumok 26-27 Celsius fok körül alakulnak. Csütörtök estétől azonban megerősödik a szél, beborul az ég. Péntektől lehűlés kezdődik, hétvégén 16-19 fokos maximumokra számíthatunk. A pénteki nap folyamán elszórtan számíthatunk csapadékra.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Közlekedési információk.
9: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Na hát számomra eddig tartott ma is a reggeli plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária továbbiakban is ellát benneteket a számotokra legfontosabb tudivalókkal, én pedig akkor mondok egy pápát, vigyázzatok magatokra, szép napot és további jó rádiózást kívánok!
5: Hát Pápás Anyi, köszi, hogy itt voltál velem, a hallgatóink holnap reggel ugyanitt várhatnak téged, és te is várod majd őket, én pedig ma 11 óráig vagyok itt velük. Helyi és környékbeli infókkal, és persze a legklasszabb slágerekkel a folytatásban, például itt a My Smith és Nile Horan idei közöse, a Drive Safe.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz.

9 óra 40 perc, hello, hello, nagy rádió, környékbeliek, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, 11 óraig itt vagyok veletek a Reggeli Pluszban. Ha van kérdésetek, információtok, állok rendelkezésetekre, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is, Plusz FM nagyváradként, a Plusz FM Facebook oldalán pedig van lehetőségetek kommentelni is. Egy Bihar megyei anya kivette gyermekeit az iskolából, és egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette őket, ezért most bíróság elé állítják. És hát érdekelne bennünket, hogy mi a véleményetek erről. Írjatok, kommenteljetek, hívjatok, üzenjetek, én pedig már is hozom a legjobb slágereket, és érkezem hamarosan a ti hozzászólásaitokkal, kommentjeitekkel. Most pedig felcsendül Desa és az Austin című slágere.

És hát kérem szépen az ilyen klassz lágerek mellé a benneteket érintő leghasznosabb információkat, tudnivalókat is megkapjátok itt a 89,6-on. Most pedig a hallgatói hozzászólásokkal érkeztem. A Reggeli Plus mikrofonjánál Szegedi Mária, és ma arra voltunk kíváncsiak, hogy mi arról a véleményetek, hogy egy Bihar megyei anyának azért kell bíróság elé állnia, mert egy külföldi iskola oktatási programjába bekapcsolódva otthoni oktatásban részesítette a gyerekeit. Magyar János azt írta nekünk a Plusz FM nagyvárat Facebook oldalán, hogy szerintem a gyerekek szocializálódásának jót tesz, ha sokat van közösségben. Hiszen a mostani élet, amit az internet fogságában töltünk, elmagányosít mindenkit. Akkor is, ha úgy érezzük, hogy kapcsolatban vagyunk másokkal. Tehát jó, ha a fizikai kapcsolat is az élet része. Széke Ilona is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy azért, mert itt nem elfogadott, az nem jelenti azt, hogy nem jó. Legalább tanította, ahogy ő látta jónak, van, aki nem is törődik a gyermek fejlődésével. Csiki Pál pedig azt írta nekünk, hogy Romániában minden iskoláskorú gyerek köteles iskolába járni. Ez nem történt meg, mert otthon tanul. Gondolom, anyu jól áll anyagilag, meg lehet büntetni. Ugyanitt tele vannak az utcák koldus gyerekekkel, na őket nehezebb megbüntetni. Ott nem lesz per. Ez Románia. Pardébo is hagyott nekünk egy kommentet, azt írta, hogy én úgy látom, hogy a gyermek így elszigetelődik. Közösség kell egy tanulónak, hogy észrevegye a konkurenciát, figyeljen a jobbakra, hogy inszinuálja magát is egy jobb tanulásra. Hát köszönjük szépen a hozzászólásaitokat, erre továbbra is bátorítanálak benneteket, és arra is, hogy maradjatok itt a 89,6-on, érkezem a bennünket leginkább érintő infókkal és klassz slágerekkel. A folytatásban például itt van egy magyar sláger, érkezik a Bombón és a Valami Amerika.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindent a nagykönyv szerint csinálj, a Dedemánban most a 10 literes Cseresit CT17-es mélyalapozó csak 66 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 20 darab 60 literes finó színes szemhetes zsák 5 lej 99 bani, 450 literes pur mosogatószer 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedést. Azonosítását. Uniós szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piac tereket és felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-éig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5 csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Csütörtökig még meleg napos idő várható, a napi maximumok 26-27 Celsius fok körül alakulnak, csütörtök estétől azonban megerősödik a szél, beborul az ég. Péntektől lehűlés kezdődik, hétvégén 16-19 fokos maximumokra számíthatunk, a pénteki nap folyamán elszórtan számíthatunk csapadékra.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A Festival programsorozat zavartalan lebonyolítása érdekében október 13-a kedreggel 7 óráig lezárták a Szent László teret az autós forgalom előtt. Emellett a főtér környéki utcákban is ideiglenes korlátozások lesznek az esti órákban pénteken, szombaton és vasárnap. Számítsatok arra, hogy 18 és 24 óra között korlátozzák a közlekedést a Kossuth, tehát az Independencei utcán, valamint lezárják a Bémer teret és a Szent László hidat. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM, ha bármi különöset észleltek az utakon, bátran hívjatok, üzenjetek nekünk.
2: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
4: És igen, a legnagyobb slágerekkel és a bennünket érintő leghasznosabb tudnivalókkal, programajánlókkal látunk el benneteket itt a 89,6-on. 10 óra múlt 5 perccel nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szegedi Mária vagyok, és még 11 óráig itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki. Ha kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, én pedig már hozom is a talpalávalót, és van Harry Styles idei nagy slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
2: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváros.

reggelt mindenkinek, aki velünk kezdi a napot, itt a Reggeli Plusz Nagyvárad és környéke, ma is ad témát bőven, mi pedig hozzuk, amit érdemes tudnotok. Két Biharpüspöki utca a Papászuló és a Köpsunilor korszerűsítését hagyta jóvá a nagyváradi helyi tanács. A munkálatok során megújul az úttest, járdákat és ingatlan bejárókat alakítanak ki. Rendezik a zöld felületeket, valamint képítik a csapadék vízelvezetését és korszerűsítik a közvilágítást. Mindkét utcában problémát jelent jelenleg, hogy nagyobb esőzések után megáll a víz az úttesten, ami gyorsítja az utak állagromlását. A munkálatok részeként kialakítják a közúti jelzéseket és biztonságossá teszik a gyalogos közlekedést. A 329 méter hosszú Papászuló utca korszerűsítésére több mint 2,5 millió lejt szánnak, míg a 425 méteres Köpsunilor utca felújítása csaknem 3,94 millió lejbe kerül. A munkálatok mindkét helyszínen 6 hónapot vesznek igénybe. Én pedig buzdítanálok benneteket arra, hogy maradjatok itt a 89,6-on, érkezem még helyi aktualitásokkal, infókkal, és természetesen a legnagyobb slágerekkel, amelyek már folytatódnak is.

10 óra 18 perc, Nagy Váradi a környékbeliek, hello, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, és hoztam egy újabb hasznos infót. Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be Nagyvárad központjában október 7 és 13-a között a fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében, ami az itt közlekedő autóbuszokat is érinti. A 10-es, a 12-es, a 14-es, a 14P, a 23-as, a 24-es, a 28-as, a 43-as járatok elkerülik vagy nem érintik a fesztivál ideje alatt a központot. Ami a villamos közlekedést illeti, október 9-én 19 és 24, október 10-én 11-én pedig 19 és 23 óra között a 4-es, 6-os és 7-es villamosok nem fognak közlekedni, viszont kétirányú villamosokkal próbálják ezeket pótolni, egyrészt a Kántemir szakszervezetek művelődési háza a Kántemir útvonalon 10 percenként, illetve a Decsebál és a Primária utca kereszteződése és a Szent László tér között szintén egy másikkal, amely 15 percenként jár majd. A megváltozott járatokat és menetrendjeiket egyébként megtaláljátok az otere.ro weboldalon, úgyhogy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedved.

0: itt a Plus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy új életet adja a filmfelületeknek, a Dedevánban most a 2,5 literes Oscar Direct Perugina Alkit festék, csak 176 lej. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A Brico-ban október 14-ig 200 lejes utalványt és egy mágneses szűrőt kapsz a Motán kondenzációs gázkazánok teljes kínálatához, valamint a Conter vezeték nélküli elektronikus termosztátot 25%-os kedvezménnyel mindössze 126 lejért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
5: Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot. Módosultak az autó adásvétel szabályai. Új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal. Hőszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa. 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyagkészletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Csütörtökig még meleg napos idő várható, a napi maximumok 26-27 Celsius fok körül alakulnak. Csütörtök estétől azonban megerősödik a szél, beborul az ég. Péntektől lehűlés kezdődik, hétvégén 16-19 fokos maximumokra számíthatunk. A pénteki nap folyamán elszórtan számíthatunk csapadékra.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefán Csámári úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben ugyanis ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalmi irányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: Plusz FM. Yeah! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: A legjobb hangulatban a legnagyobb slágerekkel folytatjuk a szerda reggelt. Érkezik Titió és a Kamalong. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, ha pedig épp munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát!
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

10 óra 43 perckor kívánok könnyű napot minden nagyváradinak és környékbelinek, mindenkinek, aki hallgat bennünket. Szegedi Mária vagyok, és érkeztem hozzátok egy remek programajánlóval. Egy különleges könyvbemutatót tartanak csütörtökön este a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A 19 óra 15 perckor kezdődő kerekasztal beszélgetésen a frissen megjelent Magyar Irodalom, mint világirodalom című tanulmánykötetet mutatják be, amely egyébként angol nyelvű, de a beszélgetés magyarul fog zajlani. Ez a kötet a magyar irodalmat világirodalmi összefüggésben, nemzetközi kapcsolatait, fordítását,

és recepcióját vizsgálva mutatja be. A londoni Bloomsbury kiadónál megjelent kötetet a szerkesztők Hajdu Péter és Zivarga Zoltán mutatják be, Boka László és Magdalena Garbacsik Balakovic közreműködésével. A könyvemutatóra a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság magyar tagozatának kétnapos konferenciája keretében kerül sor. A Transzregionalitás és Kartográfiai Módszer a Komparatisztikában című tanácskozás csütörtökön és pénteken zajlik a Pár című Keresztény Egyetemen, és előadásai szintén nyitottak a nagy közönség előtt. Várnak tehát minden érdeklődőt nagy szeretettel a könyvemutatóra, a kerekasztal beszélgetésre, és természetesen a konferenciára is. A részletes program pedig már elérhető a Pár című

0: Hamarosan 11 óra Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy én mára letészem a lantot. Ennyi volt a Szerda reggeli plusz. Minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig várunk benneteket, ne feledjétek. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel látunk el benneteket, csak hogy jól induljon a reggelünk. Most a stafétát Ábrahám Miklós veszi át, ő érkezik a hírekkel, majd 12 órától Balogh István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig egészen este 7 óráig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Sláger Pluszban, mindenféle hasznos infóval, érdekességekkel és persze szuperslágerekkel, úgyhogy érdemes itt maradnunk a 89,6-on. Én letészem a lantot, további jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, Szegedi Máriát hallottátok, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 800 ml-es Head & Shoulders 34 lej 99 bani, 300 darabos kokos konyhai törlő 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos, nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 lejért vásárolhatod meg. Brikó, együtt munkára készen.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér építését tervezi Elon Musk SpaceX-e. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit, és eltéréseket is talált. Az NF most a bevételek bevallására figyelmezteti az érintett cégeket és magánszemélyeket. 2027 első hónapjaiban pedig megkezdheti az adóhatározatok kiküldését. A hatóság tehát nem kizárólag az érintettek saját bevallásaira támaszkodik. Az Európai Unióban ugyanis már egy olyan adóügyi információcsererendszer is működik, mely a digitális platformok üzemeltetőit kötelezi a rajtuk keresztül jövedelmet szerző felhasználók adatainak jelentésére. A rendszer többek között az ingatlanok bérbeadására is kiterjed. Közben a szabályok is megváltoztak. Ugyanis annak a magánszemélynek a bevétele, aki saját tulajdonú lakásban szobát ad ki rövid távra, a vagyonhasználatának átengedéséből származó jövedelemnek minősül. Nem számít, hogy a szobák egyetlen vagy több ingatlanban találhatók. A hatást az adott adóívben rövid távra kiadott szobák száma jelenti. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki. Derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik. Míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazásával és az egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz. Érzelmi nyomásgyakorlás, sürgetés, vagy személyes vagy pénzügyi adatok kikérése. Elon Musk űrvállalata a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. A 100 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX az új űrrepülőteret arra használná, hogy évente akár több ezer űrrepülést is indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken. Az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétaipar. gépipar számára. A Starbase Louisiana több mint egy tucat indítótornyot használna, melyek naponta 30 Starship repülést tesznek majd lehetővé. Ha ez megvalósul, ez lesz a Föld legnagyobb indítóállomása.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy felkészülj a télre a tűzifával, a Dedemánban most a 3,12 lóerős Grünmann benzines láncfűrész csak 299 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Betadirect finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Betadirect részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: A Banca Transilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orádia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: A Brikóban október 14-ig a 0,4 mm-es Smart fémtetőcserép négyzetméterenkénti ára mindössze 29,36-ban. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os Cseresit Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brikó, együtt, munkára készen!
0: És most vissza a zenéhez!
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon!
3: Ez a Plusz FM!

0: Schnell.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér építését tervezi Elon Musk SpaceX-e. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit, és eltéréseket is talált. Az NF most a bevételek bevallására figyelmezteti az érintett cégeket és magánszemélyeket. 2027 első hónapjaiban pedig megkezdheti az adóhatározatok kiküldését. A hatóság tehát nem kizárólag az érintettek saját bevallásaira támaszkodik. Az Európai Unióban ugyanis már egy olyan adóügyi információcsererendszer is működik, mely a digitális platformok üzemeltetőit kötelezi a rajtuk keresztül jövedelmet szerző felhasználók adatainak jelentésére. A rendszer többek között az ingatlanok bérbeadására is kiterjed. Közben a szabályok is megváltoztak. Ugyanis annak a magánszemélynek a bevétele, aki saját tulajdonú lakásban szobát ad ki rövid távra, a vagyonhasználatának átengedéséből származó jövedelemnek minősül. Nem számít, hogy a szobák egyetlen vagy több ingatlanban találhatók. A hatást az adott adóívben rövid távra kiadott szobák száma jelenti. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki. Derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik. Míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazásával és az egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz. Érzelmi nyomásgyakorlás, sürgetés, vagy személyes vagy pénzügyi adatok kikérése. Elon Musk űrvállalata a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. A 100 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX az új űrrepülőteret arra használná, hogy évente akár több ezer űrrepülést is indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken. Az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai számára. A Starbase Louisiana több mint 1 tucat indítótornyot használna, melyek naponta 30 Starship repülést tesznek majd lehetővé. Ha ez megvalósul, ez lesz a Föld legnagyobb indítóállomása.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Nagyváradon a következő órákban 25-27 fok körüli csúcsértékre számíthatunk. Többnyire napos, legfeljebb időnként kissé felhős idő várható. Számottevő csapadék nem valószínű, és a szél is gyenge vagy mérsékelt marad. Holnap folytatódik a meleg októberi idő, sok napsütéssel, csapadék nélkül, 26-27 fok körüli maximum hőmérséklettel. Pénteken már valamivel több felhő jelenhet meg az égen, de komoly lehűlés egyelőre nem érkezik, 23-24 fok körül alakulhat a délutáni csúcsérték. Humán meteorológiai szempontból ma elsősorban a nagy napi hőingás terhelheti az érzékenyebbek szervezetét, emiatt fáradékonyság, enyhe fejfájás vagy koncentrációs nehézség jelentkezhet. Vigyázzatok magatokra!
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Nagyváradon, a Drágosvoda úton, a vasúti felüljáró környékén november 25-ig tart a korlátozás, mindkét irányban csak egy-egy sáv használható. A Szeleusulúj utca felől a Kolozsvár felé a külső sávon lehet haladni, a másik irány forgalmát pedig részben a szemközti oldal felszabadított sávjára terelik. A Republicsi utca egy szakasza november 1-ig teljesen le van zárva az aluljáró építése miatt, a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan környékéig. A lezárása a Múzeulúj utcát is érinti, ezért itt mindenképpen érdemes a kijelölt kerülő utakat használni. Az Uzinelor úton is türelemre lehet szükség, a Borsi út felől érkező oldalán felbontották az úttestet, ezért jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozik a forgalom. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltarthat, így ha tehetitek, ezt a szakaszt most érdemes elkerülni. Jó utat kívánunk, ha pedig torlódást, balesetet vagy más közlekedési akadályt láttok, akkor azt írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy hívjátok a 0359 17 22 22-es plusz FM forródrotot.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ez itt a plusz FM, és ez itt a délutáni plusz. Hello Nagyvárad, 12 elmúlt, kinél mi az ebéd? Írjátok meg nyugodtan, de bármi is a kaja, biztos, hogy még finomabb lesz, hogyha megfűszerezzük a legütősebb zenékkel, úgyhogy kezdjük neki a délutánnak. Itt van Alex Warren és a Passenger.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar.

látjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Ez volt a Backstreet Boys, és hát folytassuk egy másik fiú csapattal. A One Direction érkezik most itt nálunk, ugye a rajongók évek óta reménykednek abban, hogy egyszer még összeáll a banda. A Netflix nemrég elkezdett forgatni egy dokumentum sorozatot róluk, hát ez olyan jól sikerült, hogy állítólag a forgatáson Zayn Malik és Louis Tomlinson konkrétan összeverekedett egymással, úgyhogy én azt mondanám, hogy nem valószínű, hogy valaha össze fog még állni a One Direction. De nálunk itt vannak, az ő daluk szól, ez a Best Song Ever, a Plus FM-et és a délutáni Plus-t.

0: délutáni plusz itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek. Bármi mondandótok van, akkor hívjatok, írjatok. Várom az üzeneteket a Plusz FM Facebookján, vagy lehet csörgetni a 0359 17 22 22-t. És holnap ugyebár csütörtök, úgyhogy újra vár benneteket a termelői vásár Biharpüspökiben, az Emmaus ház udvarán. Ez egy új kezdeményezés. Minden csütörtökön 16 és 19 óra között várnak ott benneteket a helyi termelők. Friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, még termékek, és még sok minden más. Szóval holnap újra termelői vásár, Biharpüspökiben, az Emmaus ház udvarán. Kanyarodjatok arra, hogyha időtök engedi. De közben azért a fületekben legyünk ott mi is. Hozzuk nektek a legjobb zenéket, a legnagyobb kedvenceket. Mindjárt érkezik Szigalá és a Melody.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában csirkefalatkák 1 kg-os kiszerelésben 36 lej 99 bani, 1 kg Markomex rántott csirkeszárny 19 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes. Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Az ebéd mellé feltálaljuk nektek a legjobb zenéket, és ez itt a délutáni plusz. Jön majd a Hands-on és a Where is the Love, előtte pedig Szigalá és a Melody.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Gergő. Magyar dalokat csak nálunk hallhattok Váradon és környékén. Ez itt a Plusz FM és a délutáni plusz. Ha pedig a következő napokban Nagyvárad belvárosában autóztok, akkor a fesztivál miatt hát nem árt előre megtervezni az útvonalat. A Szent László teret már ma reggeltől lezárták az autósok elől, és a korlátozás egészen október 13-án reggel 7-ig érvényben marad. Pénteken, szombaton és vasárnap 18 és 24 óra között az Independencia utcában és a Bémer téren is korlátozzák a közlekedést, viszont az Independencia utcai mélygarázs megközelíthető lesz. Ugyanebben az időszakban a Szent László hidat teljesen lezárják majd az autósok előtt, a Bémer térre pedig a József Vulkán utca felől nem lehet majd behajtani. Ez most így bonyolult volt, valószínűleg nem sikerült mindent megjegyezni, semmi baj, nyilván a táblák is segítenek majd eligazodni. Tehát a következő néhány napban a belvárosban a gyalogosoké lesz a főszerep, autóval pedig jobb, ha van egy B-terv is a fejetekben. És a kocsiban is szóljon a Plusz FM, jövünk a legütősebb zenékkel. Egy új kedvenc pörög most, Tapik és Becky G, és a Sorry Puppy!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a mai délutáni pluszt hallgatjátok. Jöhetnek a legfrissebb hírek, aztán pedig egy olyan magyar dallal folytatjuk, ami hát bőven túlmutat önmagán, ugyanis az autizmussal élőkről és hozzájuk szól, ezért is az a címe, hogy kék a szívem, hiszen az autizmus nemzetközi szimbóluma a kék szín. Szerintem ti is kitaláltatok, Rúzsa Magdi és Szakács Gergő közös dalára van szó, mindjárt jön a kék a szívem.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér építését tervezi Elon Musk SpaceX-el. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit, és eltéréseket is talált. Az NF most a bevételek bevallására figyelmezteti az érintett cégeket és magánszemélyeket. 2027 első hónapjaiban pedig megkezdheti az adóhatározatok kiküldését. A hatóság tehát nem kizárólag az érintettek saját bevallásaira támaszkodik. Az Európai Unióban ugyanis már egy olyan adóügyi információcsererendszer is működik, mely a digitális platformok üzemeltetőit kötelezi a rajtuk keresztül jövedelmet szerző felhasználók adatainak jelentésére. A rendszer többek között az ingatlanok bérbeadására is kiterjed. Közben a szabályok is megváltoztak. Ugyanis annak a magánszemélynek a bevétele, aki saját tulajdonú lakásban szobát ad ki rövid távra, a vagyonhasználatának átengedéséből származó jövedelemnek minősül. Nem számít, hogy a szobák egyetlen vagy több ingatlanban találhatók. A határt az adott adóívben rövid távra kiadott szobák száma jelenti. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki. Derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik. Míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazásával és az egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlás, sürgetés, vagy személyes vagy pénzügyi adatok kikérése. Elon Musk űrvállalata, a SpaceX, bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. A 100 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX az új űrrepülőteret arra használná, hogy évente akár több ezer űrrepülést is indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken. Az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai számára. A Starbase Louisiana több mint 1 tucat indító tornyot használna, melyek naponta 30 Starship repülést tesznek majd lehetővé. Ha ez megvalósul, ez lesz a Föld legnagyobb indítóállomása.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A következő órákban 25-27 fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők itt Nagyváradon. A délután további részében is nagyrészt napos, száraz időre számíthatunk. Legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, és a légmozgás is mérsékelt lesz. A kellemesen meleg idő még késő délután is kitart, majd estétől fokozatosan hűl a levegő. Késő este már 15 fok körüli értékek lehetnek. Holnap ismét napsütés várható, Nagyváradon 26-27 fok körül lesz a maximum hőmérséklet. Pénteken pedig kissé változékonyabbá válik az időjárás, több lehet a felhő, de még mindig 23-24 fokig melegedhet a levegő.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
2: Nagyváradon a Stefáncsel-Mári úton több változásra is érdemes figyelni. A Theodor Nes utcai kereszteződésben ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, a korábbi jelzőlámpás forgalom irányítást pedig megszüntették. Ugyancsak a Stefáncsel-Mári és Sugár úton a Berzé és a Szvöntú Ladislav utcák közötti szakasz lezárták. A korlátozás miatt a Stefáncsel-Mári és Sugár út és a Ladislav utca kereszteződésében szintén ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, a Lákul-Rosu utcából pedig jelenleg balra is ki lehet fordulni a Sugár útra. Közben az Uzinelor úton továbbra is jelentős lassulásra készüljetek. A Borsi út felől érkezők oldalán útfelbontás miatt csak egy sáv járható, a forgalmat jelzőlámpával váltakozva engedik. Egy-egy lámpaváltás akár 4-5 percet is igénybe vehet. Legyetek óvatosak, jó utat mindenkinek!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, ez itt a Plus FM, és ez itt a délutáni Plus. Ha így az ebéd után egy kicsit nehezebben indul újra a rendszertek, semmi gond, jövünk és felpörgetünk benneteket egy csomó jó zenével. Rihanna, Kygo, Jennifer Lopez, Caramel, Duffy, és még sokan mások beugranak hozzánk. Kezdetnek pedig itt van Rúzsa Magdi és Szakács Gergő közös dala, a Kék a szívem.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok, és hát az influenza szezon még előttünk van, az oltóanyag viszont már a hírek szerint megérkezett a nagyváradi gyógyszertárakba. Azt írják, hogy a vakcina teljesen ingyenes a 6 hónaposnál idősebb 19 év alatti fiataloknak, a várandós nőknek, a 65 év felettieknek, az egészségügyi dolgozóknak, valamint számos krónikus betegséggel élő 19 és 65 év közöttinek. A krónikus betegséggel nem rendelkező 45 és 65 év közöttiek számára az oltóanyag árának felét megtérítik. A támogatott vakcinához orvosi recept szükséges, az oltást pedig többek között a házi orvos adhatja be, de a megfelelő engedéllyel rendelkező gyógyszertárakban is kérhető. Nyilván ezt minden évben elmondjuk, érdemes beadatni magunknak, nem csak azért, hogy magunkra, hanem azért is, hogy a környezetünkre is vigyázzunk. Tehát megérkezett az idei influenza elleni vakcina a nagyváradi gyógyszertárakba. Én egyébként azt veszem észre magam körül, hogy egyre többen betegek. Lehet, hogy ez még nem influenza, lehet, hogy még csak ilyen kis megfázásocska, hiszen azért reggelenként már elég hűvös van. Minden esetre egyrészt jobbulást mindenkinek, másrészt pedig vigyázzatok magatokra. Gyógyszerként itt van most Karamell Dala is, a Használd a szívedet. Ez a Plusz FM.

0: kérdezi tőlünk üzenetben, hogy mi ez a dal, ami most szólt. Kérlek szépen, ez ott a Baker Matt és az I Love Life. Megértem, hogy tetszett, jó kis dal. Sokszor fogjuk hallani. Ez itt a Plusz FM. Slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A délutáni pluszt hallgatjátok. Jó munkát mindenkinek. Hétvégén viszont jöhet a pihenés, jöhet a kirándulás. Hogy más nem mondjak, az EKE 91 Nagyvárad tagavató túrát szervez a Kisszegyesdi völgybe. Ez egy 12 kilométeres túra lesz, körülbelül 250 méteres szintemelkedéssel. Indulás kis busszal szombat reggel 7-kor a Dacia Sugar útról, a túrát pedig Tiponuc Tibor vezeti majd. Túrabakancs, réteges ruházat, esőköpeny, elemlámpa, ivóvíz, harapnivaló ajánlott, a patak átkelés miatt pedig érdemes külön cipőt vagy szandált is vinni. Ha szeretnétek ott lenni ezen a most szombati túrán, akkor minél hamarabb jelentkezzetek. 0771 549 257. Ezt a számot kell hívni, és akkor szombaton ti is mehettek túrázni az EKE 91 Nagyváraddal. Ha egy kis szombati séta nektek nem elég, akkor tessék, ezt is ki lehet használni. Aztán majd élménybeszámolót kérünk mindenkitől, hogy milyen volt ez a gyalogtúra. Mi is megyünk tovább a saját utunkon. Mika és a Big Girl, You Are Beautiful. Ez lesz majd a következő dalunk itt a Plusz FM-en.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fényshow a Sebeskörösön. Drónshow és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Október 7-ig az 500 g-os Donká Félszelektet őrölt kávéára 29,99 bani. Valamint a csont nélküli sertéslapocka kilója mindössze 14,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 200 g-os kenhető lurpak kevert 11 lej 99 bani, 450 g-os Alfredo fagyasztott garnélarák 22 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez. Töltünk még egy kis energiát belétek a legjobb zenékkel. Jön majd például Lola Yang és a Messi, előtte pedig itt van Mika és a Big Girl, You Are Beautiful. Ez a délutáni Plusz a Plusz FM-em.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a...

0: talk about.
1: Hello, Nagyvárad, ez itt a Plusz FM. Slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. Valaki van velünk a vonalban? Azt hiszem, igen. Halló, szia, adásban vagy.
2: Szia, Erzsike vagyok Nagyváradról. Az egyik kolléganőnknek, Marikának ma van az utolsó munkanapja. Nyugdíjba megy. És hát szeretnénk üzenni neki, hogy nagyon szeretjük, nagyon hiányozni fog nekünk, és reméljük nem felejt el minket. És néha ezért látogasson meg minket.
1: Jó, rendben van. Hát akkor küldjünk Marikának egy jó kis dalt, és akkor jó pihenés neki itt a következő évekre. Shakira és a foci VB himnusza a Die Die-tól neki. Köszi szépen, hello!
2: Köszönöm szépen.
1: Ez itt a Plusz FM, és ez itt a mai délutáni Plusz.

0: Class FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű rádiója. Jól haladunk, már délután 2 van, ezt onnan is lehet tudni, hogy érkeznek a friss hírek Ábrahám Mikitől, utána pedig természetesen vissza a legjobb zenékhez. Jön majd Szomber és a Homewrecker.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszönöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedést. Azonosítását. Unió szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piactereket is felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-éig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5 csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A következő órákban 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk, marad a túlnyomóan napos, száraz idő, időnként némi felhőzettel, csapadék azonban nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így kifejezetten kellemes, az évszakhoz képest enyhe délutánunk van. Holnap hasonló idő következik, sok napsütéssel és 26-27 fok körüli csúcshőmérséklettel. Pénteken már több felhő érkezhet és néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még akkor is 23-24 fok körüli maximum valószínű. Humán meteorológiai szempontból ma délután elsősorban a szokatlan meleg és a nagy napi hőingás okozhat fáradtságot vagy tompaságot az érzékenyebbeknél. Estére viszont már gyorsan hűl a levegő, ezért aki későig maradt szabadtéren, annak érdemes egy plusz réteg ruhával is készülnie.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Nagyváradon a Republics utca lezárásával továbbra is számolni kell. Az aluljáró építése miatt november 1-ig nem lehet közlekedni a Körös Áruház és a 79A számú ingatlan környéke közötti szakaszon. A Múzeum-új utcán a Kanonok sora és a Republics utca között szintén teljes lezárás van, ezért kövessétek az ideiglenes jelzéseket és a kijelölt kerülő utakat. A Drágos-Voda úton a vasúti infrastruktúra korszerűsítése miatt november végéig marad a korlátozás a felüljárónál. Itt mindkét irányban egy-egy sávon haladhat csak a forgalom. A Stefáncselmáry és Sugár úton is figyeljetek a megváltozott forgalmi rendre. A Berzé és a Szöntúr-Ladislau utcák közötti szakaszt lezárták, a Ladislau utcai kereszteződésnél pedig ideiglenes körforgalom működik. Jó utat kívánunk! Ha torlódás, balesetet, lezárást vagy bármilyen más közlekedési akadályt láttok, akkor írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy szóljatok a 0359 17 22 22-es telefonszámon.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello Nagyvárad, 2 óra elmúlt, adunk még egy kis plusz lendületet a mai napnak, hozzuk nektek a legütősebb zenéket. Itt a délutáni pluszban jön most Somber és Homewrecker.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettünk, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Made in Nagyvárad. Ez volt Elton John és a Made in England, a Plus FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És egy régi udvarház újult meg Micskén, és vele együtt a település történetének egy fontos darabja is új otthont kapott. A friss hírek szerint a felújított Baranyi Jakó udvarházban emlékszobát és helytörténeti kiállítást nyitottak Jakó Zsigmond történész születésének 110. évfordulója alkalmából, aki egyébként a gyermekébe itt Micskén töltötte, később pedig az erdélyi magyar történettudomány meghatározó alakja lett. Az ünnepségen megkoszorúzták az emléktábláját, fellépett a helyi Görböc néptánc együttes, történészek és kutatók pedig Jakó Zsigmond munkásságát és tudományos örökségét idézték fel. A kúria pedig mostantól látogatható. A nyitotartásról a Micskei Református parókián Barabás Attila lelkipásztornál lehet érdeklődni. Ez is egy jó kis program lehet például a hétvégére. Látogassatok el oda. Vagy maradjatok velünk, mert nálunk pedig jön Eva Max és a Kings and Queens.

0: Ő volt Justin Timberlake, ez pedig itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. A jövő héten pedig izgalmas állásbőrzét tartanak Váradon. Október 14-én érdemes lesz benézni a Nagyváradi Arénába. A Green Energy Network állásbőrzét tartják aznap 9 és 17 óra között. Az álláskeresők mellett pályakezdőket, friss diplomásokat és végzősöket is várnak. A rendezvényen munkaadókkal, képzést biztosító intézményekkel és közintézményekkel lehet személyesen találkozni, valamint az aktuális állás és továbbképzési lehetőségekről is lehet tájékozódni. A bőrze kiemelt területe most a folyamatosan fejlődő, megújuló energiaszektor lesz, ahol a résztvevő cégek saját standokon mutatják be tevékenységüket és állásajánlataikat. A rendezvényt román és magyarországi munkaügyi, civil és kamarai szervezetek közösen szervezik. Tehát október 14-én tartják a Green Energy Network állásbőrzét Váradon, várnak benneteket is, hogyha érdeklődtök a megújuló energia és a zöld energiaszektor iránt. Érdemes látott egy kicsit tájékozódni. A plusztól is igyekszünk mindig megújulni, hozzuk nektek a jobbnál jobb zenéket. Például nem sokára Alex Szódala szól, az I Like It.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Brikóban október 14-ig a 15 literes Savanna beltéri mosható falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 404 leért vásárolhatod meg. Valamint 15% extra kedvezményár a teljes díszvakolat kínálatra. Brikó. Együtt. Munkára készen.
3: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádiá szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: A Brikóban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445,90-ban ért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brikó, együtt, munkára készen!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Elég a dumából vissza a zenékhez. Jön majd Keresztes Ildikó és a Nem a miénk az ég. Előtte pedig itt van Alesso és az I Like It.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

Rádiós FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Ez itt a délutáni plusz 0359 17 22 22 a telefonszámunk, majd küldjetek nekünk üzenetet a Plusz FM Facebookján keresztül. Jöjjön Alex Warren, aki még csak 26 éves, de tényleg mindent kipróbált már, volt már hajléktalan, volt már YouTube influencer, volt gördeszkás sportoló, aztán most úgy tűnik, hogy nagyjából célba ért, világhírű énekesként. Nemrég jelent meg a White Child című második nagylemeze. Na ebben fogunk most belehallgatni. Jön róla az első sláger. A Fever Dream. Itt a Plusz szám.

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 3 óra, úgyhogy én most lelépek a mikrofon mögül, de csak azért, hogy Keserű Tomi ide férjen a helyemre. Ami még hátra van a délutánból, azt vele tölthetitek. Ő is hozza nektek a legjobb zenéket. Például Teddy Swims dalával nyit majd. Mindjárt jön a The Door.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot. Módosultak az autó adásvétel szabályai, új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik szemben a korábbi 30 nappal. Hőszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa. 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyagkészletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát milyen villámgyorsan telik az idő, ugye? Már a hét munkanapjainak a közepénél járunk. Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket a fedélzeten. 2026. október 7-e szerda van. Ez pedig a Plusz FM, ugye Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz, ami ebben a pillanatban indul, startol 3-2-1, a pilóta fülkéből pedig most is, mint mindig, Kesserű Tomi köszönt benneteket, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, rengeteg helyi hírrel, információval érkeztem, jó zenékkel, és nem hiányozhatnak a témák, az érdekességek, a színes hírek. Képzeljétek el, a jövőben hangszórón keresztül üvöltözhetünk a többi autóssal egy vadonatúj típusban. Hogy pontosan hogyan és hogy mire jó ez, meg hogy jó-e ez nekünk, az is kiderül az óra második felében. Én viszont üvöltözés helyett inkább zenékkel készültem, már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Indul a Sláger Plusz.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar

Hello még egyszer mindenkinek, itt a Sláger Pluszban rögtön egy fontos infót hozok nektek helyből. Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be Nagyvárad központjában. Október 7-e és 13-a között a Fesztifal Fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében, közölte a Nagyváradi Önkormányzat. A fesztivál főbb rendezvényeit október 9-én pénteken déltől, október 11-én vasárnap éjfélig tartják a Városközpont több helyszínén. A résztvevők biztonsága érdekében több útszakaszt időszakosan lezárnak, vagy korlátozzák a gépjármű forgalmat. A Szent László teret már a mai napon reggel 8 órától lezárták az autós forgalom előtt, és a korlátozás október 13-án kedden reggel 7 óráig marad érvényben. Az Independencia utcában október 9-én, 10-én és 11-én, vagyis pénteken, szombaton és vasárnap 18 és 24 óra között korlátozzák a közlekedést. Ugyanakkor a többszintes parkoló ebben az időben is megközelíthető marad, az autósok pedig a Nagyvásár tér felé hajthatnak tovább onnan. A Bémer téren szintén 18 és 24 óra között lesznek korlátozások október 9-én, 10-én és 11-én. Ebben az időszakban a Josip Vulkán utca felől nem lehet behajtani. Emellett korlátozzák a forgalmat a Szent László híd, illetve az Ezredébi emléktér felől is. A Szent László hídat október 9-e és 11-e között minden nap 18 és 24 óra között teljesen lezárják az autós forgalom elől. A Városháza arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy számoljatok a korlátozásokkal, és a megjelölt időszakokban lehetőség szerint választhatok alternatív útvonalakat a belvárosi közlekedéshez. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Jó utat kívánok egyébként, slágerekkel és magyar kedvencekkel, ez a Plusz FM.

0: 9, közben pedig húzd meg jobban, menjen a munka, már is az álláskeresők figyelmét kérném szépen. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében arról tájékoztat ugyanis, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 721 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon a szabad munkahelyek száma 393. Többek között épülettakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácsot, szakácssegédet, kézicsomagolót, minőségellenőrt, orvosi asszisztenst, pénztárost, sofőröket, jogi tanácsadót, könyvelőt, főkönyvelőt, műszaki rajzolót, kereskedelmi igazgatót, diszpécsert, villanyszerelőt, takarítót, ápolót, különböző szakmérnököket, állatgondozót, kereskedelmi dolgozót, hentest, árumozgatót, autószerelőt, orvost, pszichológust, pincért, autómosót, fogtechnikust és szakképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal az Ázsiófémi megyei székhelyén tudnak szolgálni, ugye Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, de akár telefonon is lehet érdeklődni 0259 436 821. Legyen eredményes az álláskeresés, aztán pedig jó melót mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired Make It Happen Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,75 literes aeroszoli szárazfehérbor 29 lej 99 bani, 2 literes Coca-Cola 8 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
3: a hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No, folytatódik a Sláger Plusz itt az első órában, és nem sokára érkezik majd az óra témája. Egy vadonatúj automodellel kapcsolatban, ami kapott egy 20 wattos külső hangszórót. Hogy ez pontosan mire szolgál és hogy mire jó, azt elmondom nem sokára. Ti pedig kapjátok már is a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz. Ez a

Sláger plusz első órájában az autós kollégák, a sofőrök figyelmét kérném szépen. Hát biztos vagyok benne, hogy veletek is előfordult már, hogy ültök a délutáni csúcsban, egyszer csak megindulnátok, de valaki mondjuk bevág elétek, ti pedig hát nyomjátok a dudát, vagy éppen üvöltöztök. Hát úgy látszik, hogy a jövőben ezt nem kell megtenni. Ugyanis megérkezett egy típus, ahol csupán egy gombot kell megnyomni, és az autó helyettünk üvölti ki a világnak, amit gondolunk. Hát a Mazdánál ezt most szó szerint megvalósították, megérkezett az egyik legújabb elektromos típus, amit elvileg azért szereltek fel egy 20 wattos külső hangszóróval, hogy figyelmeztesse a gyalogosokat meg a bicikliseket, mert hogy az autónak nem nagyon van hangja, mert hogy

egy villanyautóról van szó. No de ausztrál újságírók letesztelték, hogy mit is tud valójában az a rendszer, és kiderült, hogy semmilyen szűrő vagy mondjuk biztonsági korlátozás nincs benne. A sofőr tetszőleges szöveget gépelhet, de amit az autó gépi hangon felolvas a járókelőknek, sőt, mikrofonként is használható, így élőben vagy előre felvett hangüzenetben lehet kikiabálni, vagy akár mondjuk nyomdafestéket nem tűrő módon káromkodni a közlekedő társaknak. A kérdés már csupán az, hogy a hatóságok vajon hány napig hagyják majd ezt az autósoknak, mielőtt kiadnak rá ugye egy szoftver frissítést. Hát ilyet ugye a rendőrautóból szoktunk hallani, amikor a járőrök kiszólnak valakire, mondjuk egy biciklisre, egy szabálytalankodó gyalogosra vagy bárki másra. Nem hiszem egyébként, hogy ez nekünk ez a funkció hasznos lenne sima mezei sofőröknek. Azért gondoljunk bele, hogyha minden autóban lenne egy ilyen hangszóró, akkor micsoda kavalkád alakulna ki a közlekedésben. Úgyhogy a figyelmeztetés az még oké, hogy közeledik egy autó, de ha már mondjuk káromkodásokat vagy bármi mást is be lehet gépelni, az már semmi jóra nem vezet, ebben biztos vagyok. No, hát mi is inkább megmaradunk a biztonságos slágereknél és magyar kedvenceknél, én ezekkel kívánok nektek baleset és büntetésmentes jó utat, inkább ezek szóljanak jó hangosan, mint bármiféle nyomdafestéket nem tűrő káromkodás.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Király!
1: Éppen ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első felvonását 2026. október 7-én szerdán. Ez ugye azt jelenti, hogy jönnek a ropogós információk, a friss hírek hamarosan. Ábrahám Miklós kollégám lesz a mai lapon a főszereplő ebben. Ő szállítja nektek az aktualitásokat, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont visszatérek, és startol a második óra, már is mutatom, hogy mivel.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér építését tervezi Elon Musk SpaceX-e. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit, és eltéréseket is talált. Az NF most a bevételek bevallására figyelmezteti az érintett cégeket és magánszemélyeket. 2027 első hónapjaiban pedig megkezdheti az adóhatározatok kiküldését. A hatóság tehát nem kizárólag az érintettek saját bevallásaira támaszkodik. Az Európai Unióban ugyanis már egy olyan adóügyi információcsererendszer is működik, mely a digitális platformok üzemeltetőit kötelezi a rajtuk keresztül jövedelmet szerző felhasználók adatainak jelentésére. A rendszer többek között az ingatlanok bérbeadására is kiterjed. Közben a szabályok is megváltoztak. Ugyanis annak a magánszemélynek a bevétele, aki saját tulajdonú lakásban szobát ad ki rövid távra, a vagyonhasználatának átengedéséből származó jövedelemnek minősül. Nem számít, hogy a szobák egyetlen vagy több ingatlanban találhatók. A határt az adott adóívben rövid távra kiadott szobák száma jelenti. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki. Derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik. Míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazásával és az egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz. Érzelmi nyomásgyakorlás, sürgetés, vagy személyes vagy pénzügyi adatok kikérése. Elon Musk űrvállalata a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. A 100 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX az új űrrepülőteret arra használná, hogy évente akár több ezer űrrepülést is indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken. Az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai számára. A Starbase Louisiana több mint 1 tucat indító tornyot használna, melyek naponta 30 Starship repülést tesznek majd lehetővé. Ha ez megvalósul, ez lesz a Föld legnagyobb indítóállomása.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon még a napsütés lesz a főszerepben, eső nem valószínű. Napközben 24, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A holnapi naptól aztán már megérkezik a csapadék.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
2: A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosfodő úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleuszoló utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosfodő út felszabadult szemközti sávjába terelik. Illetve november 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös Áruháztól a 79 álszámú ingatlan térségéig. A lezárása a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet majd közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. október 7-én szerdán, ez már a Sláger Plusz második órája, ti pedig az ősz hivatalos adóját, a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Én is visszacsüccsentem a helyemre a stúdióba, a mikrofonnál a műsorvezető, a házi gazda, Keserű Tomi. És már is mondom nektek a jó hírt, az óra témáját, Rowan Atkinson feltámasztja Mr. Bean-t és a fekete viperát is. De nem úgy, ahogy az ember elsőre gondolná. Ezzel foglalkozunk hamarosan, tartsatok velem mindenképpen. Közben jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei is, úgyhogy vannak nálam fontos infók, helyi aktualitások, mindenképpen figyeljetek, csak úgy, mint jó zenék, erre pedig itt a bizonyíték.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

A Steiger Plusz második órájában ismét az utak a főszerepben. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság ugyanis közölte, hogy nem bírságolják meg azokat, akik az október 1-től beüzemelt platform műszaki hibái miatt nem tudták kifizetni a Toro útdíjat. A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a szankciók aluli mentesség a platform műszaki hibáinak elhárításáig tart. Az érintett időszakra eső útdíjat utólag a rendelkezésre álló adatok alapján állapítják meg, többletköltség nélkül tették hozzá. A közlemény szerint az október 1-én elindított elektronikus útdíjfizetési rendszerben egyrészt az e-mailes visszaigazolások kézbesítésénél, másrészt a fizetési szolgáltatóval való kapcsolódásban jelentkeztek fennakadások. A Gmail és a Yahoo rendszeren a rövid idő alatt kiküldött nagyszámú üzenet miatt átmenetileg korlátozta az etol.ro doménről érkező leveleket, ezért egyes visszaigazolások késtek vagy nem érkeztek meg, magyarázták. A társaság hangsúlyozta, hogy a megvásárolt úthasználati jogosultságok érvényességét az e-mailes hiba nem érinti. A hatóság a fizetési szolgáltatóval közösen vizsgálja a tranzakciókat, hogy minden befizetett összeget megfelelően jóváírjanak. A Toro-t a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezették be. A díj összegét a megtett távolság, a jármű tömege, euró kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki. A díj előre megvásárolt útvonaljeggyel, vagy a ténylegesen megtett távolság alapján fizethető ki. Utóbbi esetben a Toro mobil alkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, az összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonják le. A szeptember 30-áig megvásárolt úthasználati matricák az eredetileg megjelölt időpontig érvényesek, ezért nem kell helyettük újat venni. Érvényességüket a közúti ellenőrzések során automatikusan vizsgálják. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, én is vizsgállak benneteket, és úgy látom, hogy szükségetek van a legjobb zenékre, hál' Istennek ezek itt szólnak nálunk a pluszon.

0: Figyelem, figyelem, pluszosok, helyben járunk, hiszen lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazása. A 39 projektre összesen 3363 voks érkezett. A legtöbb 348 szavazatot a Petszepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta, amely azt javasolja, hogy ültessenek fákat a Vágóhíd, azaz Traján Blázsovics utca és az Aradi út közötti szakaszon. Második lett az Onest Tilar utcai zöld folyosó megújítása 251-jel, harmadik pedig a Bőti Ödön utcára tervezett 100 fából álló zöld folyosó 239 fokssal. A javaslatok között emellett emlékművek és köztéri alkotások, kerékpáros infrastruktúra, közlekedési és hulladékgazdálkodási megoldások, valamint szabadidős és sportlétesítmények is szerepelnek. A program most a személyes szavazási szakasszal folytatódik. Szeptember 28-ától a Városháza ügyfélfogadó termében, illetve a később meghirdetett lakónegyedi találkozókon is lehet voksolni. Egy személy legfeljebb 3 projektet választhat. Az online és offline szavazatokat pedig a végén együtt összesítik majd, úgyhogy szóljatok bele ti is a dolgok menetébe és szavazzatok. És közben meghallgassátok a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keres minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: A Banka Transilvánia bemutatja az Oradea Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Oradea Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
3: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired Make It Happen Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: A Brico-ban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 leért vásárolhatod meg, valamint az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 leért. Brico, együtt munkára készen.
2: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Nagyon kellemes szerdát, jó rádiózást nektek itt a Sláger Plusz második órájában. Jó híreket hozok Mr. Bean házatájáról, ugyanis Robin Atkinson úgy tűnik, hogy feltámasztja ezt a karakterét, sőt még a fekete viperát is, hogy hogyan, az kiderül hamarosan. Maradjatok!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz második órájában is jön a téma, ráadásul egy fantasztikus hírem van a brit humor rajongóinak. Robert Atkinson visszatér két legikonikusabb szerepéhez, ráadásul nem is akármilyen formában. Bizony-bizony, Mr. Bean és a fekete vipera ismét képernyőre kerül. Igaz, ezúttal egy kicsit másképp, mint ahogyan megszoktuk. A 71 éves színész legendáról a híres Madame Tussaud Panoptikum készít vadonatúj viaszfigurákat, amelyekhez Atkinson személyesen állt modellt. A fekete vipera karakterét a kultikus negyedik évad alapján formázták meg, Mr. Bean pedig a jól ismert csíkos nyakkendőjében és barnás zakójában feszít majd. De a legjobb rész még csak most jön. A rajongók nem csak fotózkodhatnak a szobrokkal, hanem interaktív módon még beszélgethetnek is velük. A kiállítás egyébként idén decemberben nyílik Londonban, úgyhogy ha esetleg karácsonykor arrafelé jártok, akkor Mr. Bean vagy éppen a fekete vipera már várni fog benneteket, és akár néhány szót is lehet majd velük váltani. Ez mindenképpen különleges és szürreális élmény lesz, ebben egészen biztos vagyok. Hát én pedig már azt hittem, hogy új sorozatok jönnek, de sajnos nem. Úgy látszik, hogy be kell érnünk a viaszfigurákkal. Ti viszont ne érjétek be ennyivel, már is jönnek a legnagyobb kedvencek élőben, egyenesben itt nálunk a Pluszon, a Sláger Pluszban. Lélia!

kellemes szerdát és jó rádiózást kívánunk nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. október 7-én szerdán. Ábrahám Miklós kollégámmal karöltve érkezik a folytatás, ő vált engem itt a stúdióban, a mikrofon mögött érkeznek ugyanis a Plusz FM legfrissebb hírei pillanatokon belül. Ti pedig készítsétek a füleiteket a folytatásra, hiszen a hírek után már is mutatom, hogy mivel fog indulni a következő óra.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedést. Azonosítását. Unió szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piac tereket és felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-éig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5 csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon még a napsütés lesz a főszerepben, eső nem valószínű. Napközben 24, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A holnapi naptól aztán már megérkezik a csapadék.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Theodor Nash utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinéller út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonözem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Illetve lezárták a Stefáncselmáre sugárút Berzén és Szentó Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre sugárút és a Szentó Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre sugárútra. Ne megszokásból vezessetek, jó utat kíván a Plusz FM!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Nagyon szuper szerdát kívánok nektek, hogy telik a hét közepe, 2026. október 7-e egyébként a pontos dátum, a pontos célállomás pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz harmadik órája. Még mindig vannak nálam természetesen fontos infók, folytatjuk a helyben járó rovatunkat, ahogyan szoktam mondani. Aztán az óra második felében elhagyjuk majd a földet, és ellátogatunk a nemzetközi űrállomásra, ahol egészen különleges dolgok fognak zajlani a jövőben, ugyanis az űrben fognak viszkit érlelni skótkutatók. Ezzel kapcsolatban szállítom majd nektek az óra hírét, most viszont zenére fel, slágerek és magyar kedvencek, indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kellemes szerdát, jó rádiózást nektek a Sláger Plusz harmadik órájában. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. A Kolozsvártól 35 kilométerre található Tordai Sóbányában a beruházás keretében új tárnát nyitnak meg a nagy közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak majd, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva áll a látogatók előtt. A beruházás eredményeként a Rudolf, Gizella és Terézia tárna után a József tárna is látogathatóvá válik. A turisztikai látványosságnak szánt tárnában panorámalifteket és gyaloghidakat szerelnek fel, valamint mesterséges sófolyót alakítanak ki. A sóbánya bővítése a közép-erdélyi térség turisztikai forgalmának növekedését, a helyi gazdaság fejlődését eredményezi, így a közösség egészére kedvező hatással lesz. Az Erdély szívében Torda a város határában található sóbánya a régió leglátványosabb és legnépszerűbb turisztikai célpontja. Az itteni sóbányászat a római korban nyúlik vissza. A kitermelés 1932-ben állt le. A monumentális föld alatti tereket 2010-ben egy nagyszabású uniós projekt keretében felújították. A létesítmény azóta élményparkként és gyógykezelési helyként működik. 2 tárnában csónakázásra alkalmas tavat és amfiteátrumot alakítottak ki. Továbbá óriás kerék, minigolfpálya, biliárd és pingpongasztalok is helyet kaptak. A Gizella tárna gyógyászati és wellness célokat szolgál. Köszi a figyelmet, jó egészséget kívánok nektek, ha egyszer megtehetitek, mindenképpen látogassatok el oda, ha már voltatok azért, ha pedig nem, akkor meg azért, viszont a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal mindenképpen, hiszen azért útközben sem hiányozhatnak a jó zenék, ugye?

0: Na most még jobban figyeljetek itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, ugyanis újra terjednek azok az adathalász SMS-ek, amelyekben a csalók közúti bírságra hivatkozva egy hamis fizetési oldalra irányítják a címzetteket. Egy nagyváradi felhasználó is kapott ilyen üzenetet, de mivel nincs autója, hát nyilván azonnal gyanút fogott. A link egy megtévesztő oldalra vezetett, ahol bármilyen rendszám megadására ugyanaz a bírság és sebesség túllépés jelent meg. A hozzászólások alapján mások is találkoztak hasonló SMS-ekkel, köztük ugye olyanok is, akiknek nincs autójuk. A csalók nem csak bírságokra, hanem csomagkézbesítésre, banki ügyintézésre, vagy akár egy állítólagos új telefonszámra hivatkozva is próbálnak adatokat szerezni. A legfontosabb, hogy gyanús üzenetben ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat. Ha ellenőrizni szeretnénk egy bírságot vagy hivatalos ügyet, azt mindig az intézmény hivatalos weboldalán vagy alkalmazásán keresztül tegyük. A helyesírási hibák, a sürgető hangnem, a szokatlan telefonszám és a gyanús internetcím mind-mind árulkodó jelek lehetnek. Ha pedig már megadtuk a banki adatokat, akkor azonnal értesítsük a bankot, és szükség esetén tiltsuk le a kártyát. Ti is vigyázzatok az értékeitekre.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 50 g-os Milka Croissant 2 lej 89 bani, 1 kg-os Jakobs szemes kávé 64 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: A Brico-ban október 14-ig a 0,4 mm-es Smart fémtetőcserép négyzetméterenkénti ára mindössze 29 lej 36 bani. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os Cseresit Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brico. Együtt. Munkára készen.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro. Az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Bizony-bizony, ez már a Sláger Plusz harmadik órája szerdán, és nem sokára indul az űrhajónk a világűrbe, úgyhogy készüljetek elő a szkafanderekkel. A nemzetközi űrállomáson fogunk viszkizni, mit szóltok hozzá. Jövök a részletekkel hamarosan, addig pedig innen a földről pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

figyelem, figyelem, indul a járatunk a világűrben, itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz harmadik órájában. Ha esetleg ti is innátok egy pohárkával a nemzetközi űrállomáson érlelt viszkiből, akkor a jövőben ezt elképzelhető, hogy meg lehet majd tenni. Bár elég drága mulatság lenne, a tudósok szerint a dolog egyáltalán nem rossz ötlet. Odafönt ugyanis a mikrogravitációban teljesen másképp viselkednek a folyadékok, mint itt a Földön. Kutatók megvizsgálták, hogy mi történik a nemes nedűvel a világűrben, és kiderült, a súlytalanságban a fa hordókból kioldódó ízanyagok sokkal egyenletesebben és gyorsabban keverednek el az alkohollal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az űrben érlelt viszki íze lényegesen sejmesebb, érettebb és összetettebb lesz, mint amit a földi pincékben megszokhattunk. Ráadásul a folyamat sokkal gyorsabb is. Szóval lehet, hogy a jövő prémium italai már nem a Skót felföldről, hanem egyenesen a föld körüli pályáról érkeznek majd. No hát abban nem vagyok biztos, hogy a nemzetközi űrállomáson tartózkodó asztronauták ezután viszkipárlásba, érledésbe meg minden más egyébbe kezdenének, de egyébként érdekes eljátszani a gondolattal. Valószínűleg ez az ital annyiba kerülne, amit hát mi átlag emberek nem nagyon tudnánk megfizetni, de hát nyilván ez nem jelent gondot, hiszen ez csak egy kísérlet, ez csak egy elképzelés. Meg hát a viszkizéshez amúgy is korán lenne még, meg hát egyébként is alkoholt szigorúan csak 18 év felett, és mértékkel, ez nagyon fontos.

0: van.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

Szerdán, október 7-én a Sláger Plusz harmadik órája is véget ért. Villámgyorsan telik az idő, de ez nyilván annak köszönhető, hogy jó a csapat, jó a társaság. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem és velünk vagytok, és hát nyilván azért mondom ezt többes számban, mert hogy a folytatásban nem én leszek a főszerepben, hanem Ábrahám Miklós kollégám, és a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb hírek, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, füleljetek a hírek után, aztán pedig indul az újabb óra slágerekkel és magyar kedvencekkel. Itt van az a dal, amivel kezdeni fogok.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A dolgok nem maguktól történnek meg, te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
1: Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás. Figyelem! Ingyenes hitelügyintézés magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül. A többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot. Módosultak az autó adásvétel szabályai, új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal. Hőszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa? 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyag készletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon még a napsütés lesz a főszerepben, eső nem valószínű. Napközben 24, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A holnapi naptól aztán már megérkezik a csapadék.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
4: A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosfodő úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleuszoló utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosfodő út felszabadult szemközti sávjába terelik. Illetve november 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös áruháztól a 79 álszámú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet majd közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Még mindig van mit hallgatni, hölgyek, urak, fiúk, lányok, itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen itt a Sláger Plusz negyedik órája 2026. október 7-én szerdán a hét közepén. A mai napon, ha átlendülünk, akkor ahogyan szoktam mondani, egy lépéssel talán már közelebb leszünk a hétvégéhez, úgyhogy kitartást továbbra is mindenkinek. A stúdióból egyébként Kessérű Tomi köszönt benneteket. Folyamatosan szállítom ebben az órában is a fontos helyi aktualitásokat. Aztán lenne egy kérdésem egy játékkal kapcsolatban. Ti szerettek-e, szoktatok-e biliárdozni esetleg? Hát ugye, hogyha az ember ezt a játékot szeretné művelni, akkor el kell mennie egy biliárdszalomba, hiszen jó esetben nem mindenkinek van otthon mondjuk egy verseny snooker asztala. Viszont a jövőben már akár ezt otthon is gond nélkül megtehetjük, hogy hogyan. Azzal kapcsolatban hozom a részleteket hamarosan. Most pedig akkor zene!
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És

No kérem szépen, szerdán itt a Sláger Plusz negyedik órájában egy nagyon jó kis lehetőséget hozok nektek a kikapcsolódásra. Ugyanis tagavató ünnepi túrára várja az érdeklődőket az EKE 91 Nagyvárad Bihar, most szombaton október 10-én a Kisszegyesdi völgybe, vagyis a Valea Szigisterre. A 12 kilométeres útvonalon mintegy 250 méter szintemelkedésre kell számítani. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, elemlámpát, réteges ruházatot és esőköpenyt javasolnak. Emellett ivóvizet és harapnivalót is érdemes vinni. Mivel a túra során patakon is át kell kelni, ajánlott egy külön cipőt vagy szandált is csomagolni. A kirándulás végén a szurdok bejáratánál aztán közös szalonna sütéssel ünnepelnek. Az utazás kis busszal történik, indulás reggel 7 órakor a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti buszmegállóból, majd 7 óra 15 perckor a Gosdú Líceum mögötti Körösparti parkolóból. A túrát Tiponuc Tibor vezeti, jelentkezni pedig Bondár Annánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Az EKE mindenkit nagyon sok szeretettel vár, különösen azokat a tagokat, akiket eddig még nem avattak fel, hát itt lesz a lehetőség, kérem szépen. Mindez tehát október 10-én most szombaton, a telefonszámot mondom még egyszer, ahol tudtok jelentkezni, 0771 549 257. Kalandra fel, és a Plusz FM-en is, hiszen jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: Még találtam nektek egy infót a jó zenék között itt a Pluszon. Két Biharpüspöki utca, a Popászulóin és a Köpsunilor korszerűsítését hagyta jóvá a nagyváradi helyi tanács. A munkálatok során megújul az úttest, járdákat és ingatlan bejárókat alakítanak ki, rendezik a zöld felületeket, valamint kiépítik a csapadékvíz elvezetését és korszerűsítik a közvilágítást. Mindkét utcában problémát jelent jelenleg, hogy nagyobb esőzések után megáll a víz az úttesten, ami hát gyorsítja az utak állagromlását. A munkálatok részeként kialakítják a közúti jelzéseket és biztonságossá teszik a gyalogos közlekedést. A 329 méter hosszú Popászolói utca korszerűsítésére több mint 2,5 millió lejt szánnak, míg a 425 méteres Köpsonilor utca felújítása csaknem 3,94 millió lejbe kerül. A munkálatok mindkét helyszínen 6 hónapot vesznek igénybe, úgyhogy ebben az esetben is nagyon szépen köszönöm a türelmeteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Itt a Sláger Plusz negyedik órájában a jövő játékaival fogunk foglalkozni, legalábbis egyel egészen biztosan. Úgy tűnik, hogy egy érdekes megoldásnak köszönhetően a jövőben már a nappalinkban is rendezhetünk profi biliárdmeccseket, akár mondjuk versenyasztalokon is. És ehhez ráadásul még csak meg sem kell vennünk magát az asztalt. Hogy ez hogyan valósulhat meg, na hát az is kiderül hamarosan. Most pedig jönnek a legjobb zenék, úgyhogy hangerő fel!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No, hát a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk, ki az, aki szeret biliárdozni. Én annak idején fiatal koromban egy lehetőségnek köszönhetően rengeteget játszhattam profi asztalokon, aztán ez úgy később megszűnt, eltűnt, és manapság már nagyon ritkán fordul elő, hogy ezt a játékot játszom. De hát mi lenne, hogyha otthon is lenne egy saját nagyméretű versenyasztalunk mondjuk a nappalinkban? De hát nyilván ennek az akadálya az, hogy nincsen hely, meg hát ez nagyon drága is, ugye? Hát kérem szépen, itt a jó hír. A legújabb kiterjesztett valóság technológiáknak köszönhetően mostantól akár az étkező asztalunkon, vagy mondjuk a szőnyeg közepén is lefolytathatunk egy profi biliárd meccset. Ugyanis a legújabb virtuális valóság szemüvegekre és mobil alkalmazásokra kifejlesztett biliárdjátékok pontosan úgy vetítik ki majd a zöld posztót és a golyókat a szobánkba, mintha valóban ott állna egy nagyon sokba kerülő versenyasztal. A fizika és a golyók gurulása teljesen valósághű, a dákót pedig a telefonunkkal, vagy mondjuk egy kontrollerrel lehet irányítani. És a legjobb rész, hát nem kell attól félnünk, hogy mondjuk egy félrenyúlt lökéssel összetörjük a kedvenc vázánkat, ráadásul a meccs végén még elpakolni sem kell, csupán kikapcsoljuk és vége. Szóval dákókat a kézbe, és indulhat az otthoni bajnokság. Nyilván ehhez azért szükséges majd maga a játék, meg egy jó minőségű virtuális valóság szemüveg, ami hát nyilván nem kerül kevésbe, de csak egyszer kell megvenni. No, hát a technológia és a virtuális valóság után vissza a rendes valóságba itt nálunk a Plusz FM-en, hiszen a Sláger Pluszban azért ne feledkezzünk meg a játék hevében a legnagyobb kedvencekről sem. Már is megyünk tovább.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Kérem szépen, most akkor tényleg véget ért a műszak. Vége a Sláger Plus negyedik órájának is 2026. október 7-én szerdán. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy együtt rádióztunk az elmúlt 4x60 percben. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. A jó hír viszont, hogy találkozunk holnap a szokott időben és helyen, csütörtökön, azaz kispénteken. A folytatásban jó rádiózást kívánok nektek, jönnek a hírek hamarosan, Ábrahám Miklós kollégám jó voltából, én pedig búcsúzom, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér építését tervezi Elon Musk SpaceX-e. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit, és eltéréseket is talált. Az NF most a bevételek bevallására figyelmezteti az érintett cégeket és magánszemélyeket. 2027 első hónapjaiban pedig megkezdheti az adóhatározatok kiküldését. A hatóság tehát nem kizárólag az érintettek saját bevallásaira támaszkodik. Az Európai Unióban ugyanis már egy olyan adóügyi információcsererendszer is működik, mely a digitális platformok üzemeltetőit kötelezi a rajtuk keresztül jövedelmet szerző felhasználók adatainak jelentésére. A rendszer többek között az ingatlanok bérbeadására is kiterjed. Közben a szabályok is megváltoztak. Ugyanis annak a magánszemélynek a bevétele, aki saját tulajdonú lakásban szobát ad ki rövid távra, a vagyonhasználatának átengedéséből származó jövedelemnek minősül. Nem számít, hogy a szobák egyetlen vagy több ingatlanban találhatók. A határt az adott adóívben rövid távra kiadott szobák száma jelenti. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazásával és az egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlás, sürgetés, vagy személyes vagy pénzügyi adatok kikérése. Elon Musk űrvállalata, a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. A 100 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX az új űrrepülőteret arra használná, hogy évente akár több ezer űrrepülést is indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken. Az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai számára. A Starbase Louisiana több mint egy tucat indító tornyot használna, melyek naponta 30 Starship repülést tesznek majd lehetővé. Ha ez megvalósul, ez lesz a Föld legnagyobb indítóállomása.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transzilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 literes 3,5%-os Zuzu integrált tej 6 lej 99 bani, a 2 literes Parla Hargitay buborékmentes ásványvíz 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt. Lakokos.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedést. Azonosítását. Unió szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piac tereket és felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csaknem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-éig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5 csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a negyed literes figa üdítő 7 lej 99 bani, a 0,33 literes üveges Ursus sör 2 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fényshow a Sebeskörösön. Drónshow és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.
0: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonatermelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabonaimportot. Módosultak az autó adásvétel szabályai. Új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik szemben a korábbi 30 nappal. Hőszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa. 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyagkészletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér építését tervezi Elon Musk SpaceX-e. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit, és eltéréseket is talált. Az NF most a bevételek bevallására figyelmezteti az érintett cégeket és magánszemélyeket. 2027 első hónapjaiban pedig megkezdheti az adóhatározatok kiküldését. A hatóság tehát nem kizárólag az érintettek saját bevallásaira támaszkodik. Az Európai Unióban ugyanis már egy olyan adóügyi információcsererendszer is működik, mely a digitális platformok üzemeltetőit kötelezi a rajtuk keresztül jövedelmet szerző felhasználók adatainak jelentésére. A rendszer többek között az ingatlanok bérbeadására is kiterjed. Közben a szabályok is megváltoztak. Ugyanis annak a magánszemélynek a bevétele, aki saját tulajdonú lakásban szobát ad ki rövid távra, a vagyonhasználatának átengedéséből származó jövedelemnek minősül. Nem számít, hogy a szobák egyetlen vagy több ingatlanban találhatók. A hatást az adott adóívben rövid távra kiadott szobák száma jelenti. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki. Derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik. Míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazásával és az egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz. Érzelmi nyomásgyakorlás, sürgetés, vagy személyes vagy pénzügyi adatok kikérése. Elon Musk űrvállalata a SpaceX bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. A 100 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX az új űrrepülőteret arra használná, hogy évente akár több ezer űrrepülést is indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken. Az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai számára. A Starbase Louisiana több mint 1 tucat indító tornyot használna, melyek naponta 30 Starship repülést tesznek majd lehetővé. Ha ez megvalósul, ez lesz a Föld legnagyobb indítóállomása.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedést. Uniós szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piactereket is felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-éig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5 csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot. Módosultak az autó adásvétel szabályai, új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik szemben a korábbi 30 nappal. Hőszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa? 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyagkészletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Minden eddiginél nagyobb űrrepülőtér építését tervezi Elon Musk SpaceX-e. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az országos adóhatóság már a külföldről érkező adatokkal is összeveti a Bookingon és Airbnb-n keresztül szállást kiadók Romániában bevallott jövedelmeit, és eltéréseket is talált. Az NF most a bevételek bevallására figyelmezteti az érintett cégeket és magánszemélyeket. 2027 első hónapjaiban pedig megkezdheti az adóhatározatok kiküldését. A hatóság tehát nem kizárólag az érintettek saját bevallásaira támaszkodik. Az Európai Unióban ugyanis már egy olyan adóügyi információcsere rendszer is működik, mely a digitális platformok üzemeltetőit kötelezi a rajtuk keresztül jövedelmet szerző felhasználók adatainak jelentésére. A rendszer többek között az ingatlanok bérbeadására is kiterjed. Közben a szabályok is megváltoztak. Ugyanis annak a magánszemélynek a bevétele, aki saját tulajdonú lakásban szobát ad ki rövid távra, a vagyonhasználatának átengedéséből származó jövedelemnek minősül. Nem számít, hogy a szobák egyetlen vagy több ingatlanban találhatók. A határt az adott adóívben rövid távra kiadott szobák száma jelenti. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki. Derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik. Míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazásával és az egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz. Érzelmi nyomásgyakorlás, sürgetés, vagy személyes vagy pénzügyi adatok kikérése. Elon Musk űrvállalata, a SpaceX, bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb rakétaindító állomását építi az Egyesült Államok déli részén, Louisiana államban. A 100 milliárd dolláros beruházás a tervek szerint jövőre kezdődhet el. A SpaceX az új űrrepülőteret arra használná, hogy évente akár több ezer űrrepülést is indíthassanak. A vállalat szerint a létesítmény 3000 új munkahelyet teremt a környéken. Az első Starshipet 2029-ben indíthatják útnak. A CNN szerint egy ilyen beruházás jelentős változást hozna a SpaceX és az amerikai rakétai par számára. A Starbase Louisiana több mint 1 tucat indító tornyot használna, melyek naponta 30 Starship repülést tesznek majd lehetővé. Ha ez megvalósul, ez lesz a Föld legnagyobb indítóállomása.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest 10-15%-os áremeléssel számolnak. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Súlyos közegészségügyi veszélyt jelentenek a hamisított gyógyszerek. Az online gyógyszervásárlás terjedésével ugyanis nő annak a veszélye, hogy a fogyasztók illegális vagy nem teljes értékű készítményekhez jutnak. Ezek nem megfelelő hatóanyagot vagy dózist tartalmazhatnak, de akár hatóanyagmentesek is lehetnek. Az Európai Unió több eszközzel lép fel a hamisított gyógyszerek ellen. A legális ellátási láncban biztonsági elemek és egyedi azonosítók segítik az eredetiség ellenőrzését. Az interneten pedig az egységes uniós gyógyszertári logó segíti a jogszerűen működő kereskedést. Azonosítását. Uniós szinten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján az online piac tereket és felelősségre vonják az interneten értékesített illegális termékek miatt. Egy tavalyi az Europol által vezetett művelet során 32 millió euró értékű hamis gyógyszert, köztük több mint 3 millió tablettát foglaltak le, 66 weboldalt zártak be és csak nem 500 embert tartóztattak le. Az alacsony jövedelmű magánszemélyek ezen a télen is havi támogatásban részesülhetnek a lakás fűtési költségeinek fedezésére. Az igénylőknek október 15-éig kell benyújtaniuk a kérelmüket. A fűtési támogatás megszerzésének szabályait a kiszolgáltatott energiafogyasztók szociális védelmi intézkedéseiről szóló törvény rögzíti. Ennek értelmében a használt fűtési rendszertől függetlenül a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani a hatóságokhoz. A család összetételére, jövedelmére és az alkalmazott fűtési módra vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt. Az említett dokumentumokat egyénileg vagy a lakóközösségeken keresztül kell eljuttatni annak a községnek, városnak, megyeszékhelynek a polgármesteri hivatalához, amelynek területén az ingatlan található. A fűtési támogatásra való jogosultságot a polgármesteri határozat állapítja meg. A határozatot az egész támogatási időszakra vonatkozóan egyszer adják ki. November 15-éig értesítik róla a kedvezményezetteket közvetlenül a szolgáltatókon vagy a lakóközösségeken keresztül. A hazai szállásadók már javában készülnek a gyerekek október 24-e és november 1-e közötti őszi vakációjára. A tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak. Az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára, és nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, feláras szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül. Ugyanakkor például Színeje egyik 5 csillagos szállodájában a reggelit is tartalmazó ajánlat már a 3161 lejes szoba árat is eléri. Miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken, nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Az iskolások őszi szünetének legnépszerűbb célpontjai közé tartozik a Prahova völgye, Kölimanest, Köcsuláta és Félix fürdő.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románia nem hajlandó még több ukrán gabona exportjában segítkezni. Módosultak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe. A köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségekről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia közölte, hogy nem tud és nem is fog többet tenni annak érdekében, hogy segítse Ukrajnát gabonájának Európán keresztüli exportjában. Miközben a Fekete-tengeri blokád továbbra is fennáll. A helyi gazdák aggodalmai elsőbséget élveznek a Kijevvel való szolidaritással szemben, jelentette ki Táncos Barna ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Az ukrán gabona felesleg a Duna alacsony vízállásával párosulva már is túlterheli a román kikötőket, és megakadályozza a romániai gazdákat abban, hogy eladják saját termékeiket. Az elutasítás jól mutatja a tartós szakadékot az Európai Unió Ukrajnát támogató törekvései és a belpolitikai realitások között. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelő országa. Valós fenyegetést jelent az európai gazdák jövedelmére nézve, akik számos tagállamban befolyásos csoportot alkotnak. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország már a Fekete-tengeri harcok legutóbbi eszkalációja előtt is betiltotta az ukrán gabona importot. Módosultak az autó adásvétel szabályai, új rovatok kerültek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások léptek életbe. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. De ezentúl új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik szemben a korábbi 30 nappal. Hőszivattyú, gázkazán, villanyfűtés vagy fa? 2026-ban már nem csak az számít, melyik fűtési rendszer olcsóbb és hatékonyabb, hanem az is, melyik nyújt nagyobb biztonságot egy háztartás számára. Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyú az egyik legerősebb megoldás, különösen új, jól szigetelt épületeknél. Ahol már kiépített gázfűtés működik, ott egy korszerű kondenzációs kazán is gazdaságos választás lehet. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan energiaellátási környezetben érdemes olyan fűtési lehetőségről is gondoskodni, amely kevésbé függ a vezetékes energiahordozóktól. Ebből a szempontból a fatüzelés napjaink egyik biztos választása lehet. Legyen szó fatüzelésű kazánról, kandallóról vagy cserépkályháról. A tűzifa előnye, hogy megfelelő körülmények között hosszabb időre tárolható, így a háztartás saját tüzelőanyagkészletet tarthat otthon. Különösen érdekes megoldást jelenthet a hordozható cserépkályha.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy